Súlytalan, ezt hallottad Pádár Szilvitől itt a Petőfin Minden Magyar. Vannak olyan napok, olyan helyzetek, amik valóban súlytalanok, ezzel szemben vannak olyan pillanatok is, amikor viszont tétje van annak, hogy hogyan cselekszünk, és ilyenkor is sajnos előfordul, hogy azt érezzük, hogy ez nem a mi napunk, hogy rossz lábbal, hogy bal lábbal keltünk fel, és ilyenkor sajnos nem nagyon tudunk mit tenni, de előfordul az ilyen, így tudjuk értékelni azokat a napokat, amikor viszont jól érezzük magunkat, és minden úgy sikerül, ahogy azt szeretnénk. Tehát ne búslakodj, hogyha most hajnalban úgy érzed, hogy már most bal lábbal keltél fel, már most érzed, hogy ez nem a te napod lesz. Egy olyan dal következik a KFT-től, amivel valószínűleg tudsz azonosulni. Valahogy nem az én napom. Ezt játszom most neked itt a Petőfin.

Terved, ezt hallottad most itt a Petőfin minden magyar, és biztos, hogy nem szoktad tervezni a rémálmokat, hanem csak úgy megtörténnek veled. A szakértők szerint a felnőttek 2-8%-át is rendszeresen érintik a rémálmok, és ilyenkor nem csak rosszul alszunk, hanem másnap a hangulatunk és a teljesítményünk is rámehet. Sok minden kiválthatja például a stresszes időszakok, a lefekvés előtti horrorfilmek, vagy a felkavaró hírek, túl sok alkohol vagy koffein lefekvés előtt. Ha viszont a rossz álmok rendszeressé válnak, és hetente többször is felébresztenek téged, akkor érdemes szakemberhez fordulnod, mert a jó alvás nem luxus, hanem alap. De nem most, most a Petőfit hallgasd, ha pedig mégis elaludnál, akkor majd én őrzöm az álmod. Őrzöm az álmod, ezt a dalt játszom neked most itt a Petőfin.

0: vált. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hajnali 3 óra múlt június 20-án szombaton, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Holnap nagyon sok világnapot ünneplünk, úgyhogy már ma beszélünk egy kicsit róla, illetve a mai napra is hoztam neked érdekességeket.

Blokkolom, ezt hallottad most itt a Petőfin, minden magyar. Ha valaki belázasodik, általában rögtön megijedünk, pedig a láz önmagában nem feltétlenül rossz dolog, sőt, tulajdonképpen azt jelzi, hogy a szervezetünk dolgozik, és próbálja legyőzni a vírusokat vagy a baktériumokat. Persze attól még senki sem rajong érte, jön a levertség, a hidegrázás, meg az a tipikus érzés, amikor az embernek semmihez sincs kedve. Ilyenkor a legfontosabb a pihenés és a sok folyadék, mert a testünk ilyenkor extra munkát végez. És bár a láz kellemetlen dolog, valójában azt mutatja, hogy a szervezetünk teszi a dolgát. Szóval, ha néha ágynak dönt bennünket, érdemes arra gondolnunk, hogy oda bent éppen egy kisebb csata zajlik, és a testünk azon van, hogy minél hamarabb visszatérhessünk a megszokott ritmushoz, a láz. Ezzel folytatjuk most itt a Petőfin.

Szuperérzékeny, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. És ha te szuperérzékeny vagy az UV-sugárzásra, a napfényre, vagy leégős típus vagy, akkor ma hihetetlenül figyelj, ugyanis iszonyatosan meleget mondanak, 35 fok is lehet. Ezen a napon egyébként 1908-ban dőlt meg a napi rekord, ami 37 fok volt. Az sem kizárt, hogy ezt a mai napon elérjük, és ezzel megdöntjük a napi rekordot. Azt hiszem, egy eső, egy frissítő nyári eső most ránk férne, ha ez nem is fog bekövetkezni, a következő dalban egy kicsit esni fog nekünk, örökké esni fog, ez szól most itt a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Június 20-a, hajnali 4 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Hihetetlen kánikulánk lesz a mai napon, úgyhogy nagyon vigyázz a nappal, nehogy megég, mindenképpen használj fényvédőt, egy könnyű szél nagyon jól jönne nekünk, úgyhogy most azt játszom neked.
0: Itt egy újabb óra.

Nem lehet, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Most egy olyan történetet mesélek neked, ami nem lehet. Egyszerűen nem lehetséges, hogy tényleg megtörtént. Egy 1920-as esküvőn a mennyasszony tévedésből a vőlegény tanújával kötötte össze az életét. A férfi és a vőlegény ugyanis véletlenül fordítva álltak a pap elé, aki így minden kérdést az előbbihez intézett, tehát a vőlegény tanújához. Hogy a tanú miért válaszolt rájuk, azt nem tudni. Végül a hibát kiküszöbölték, a szertartás után azonnal tartottak egy másikat is, így a feleség kétszer házasodott. Csókolj még egyszer, ezt szól most Kökény Attilától és Zsédától, valamint Rakoncai Viktortól, itt a

azt hittem játék lesz csak egy nagy játék, s hogy megolsz majd mindentől, mint naptól az árnyék. Igen, így volt, de szép is volt. Én a fényben mindig valami mást kerestem, és addig-addig vártam, míg végül kicsit vak is lettem. De érzem, itt vagy, mindig itt vagy.

0: 2000-es évek slágereit is itt hallod.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Tegnap óta csak rád tudok gondolni, és

Szerelemmánia. Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Biztos te is hallottad már azt a mondást, hogy pillangók vannak a gyomrában, annak, aki szerelmes. De vajon miért pont pillangók? A magyarázat egészen érdekes, amikor beleszeretünk valakibe, vagy akár csak izgatottak vagyunk egy találkozó előtt, a szervezetünk különféle hormonokat kezd termelni, ezek hatással vannak a gyomrunkra és az emésztőrendszerünkre is. Ezért érezhetjük azt a furcsa bizsergést, vagy enyhe remegést odabent. A tudósok szerint ez valójában a test természetes reakciója az izgalomra. A pillangók a gyomromban kifejezés pedig annyira szemléletesnek bizonyult, hogy a világ számos nyelvében használják, úgyhogy most jöjjenek ezek a bizonyos pillangók. Palágyi Ildikó Pillangó című dalát játszom neked.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Csodaszép reggelt neked, június 20-a szombat, reggel 5 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Ebben az órában is csoda jó dalokat játszok majd neked, itt lesz Bari Laci, Curtis, most a kezdésben pedig Juhos Zsófi dalát játszom neked.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kis

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Nem tudom, hogy neked melyik színű rózsa a kedvenced, de én például nagyon szeretem a fehér rózsát. A rózsák közül talán ez az egyik legelegánsabb és legtisztább megjelenésű. Nem véletlen, hogy gyakran találkozhatunk vele az esküvőkön, ünnepségeken, vagy akár temetéseken. A fehér rózsa hagyományosan a tisztasságot, az őszintességet és az új kezdeteket jelképezi. Éppen ezért van az, hogy a mennyasszonyi csokrokban is helyet kap, de egyébként a barátság, a tisztelet vagy a béke kifejezésére is ajándékozzák. Érdekesség még, hogy a rózsa már több ezer éve az ember egyik kedvenc virága, és ma több ezer különböző fajtáját tartják számon világszerte, most viszont a fehér rózsa következik az összes többi közül. Curtis dalát játszom neked itt a Petőfin.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Rádió.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

Dilemma. Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. A dilemmák természetesen az életünk részei, de vannak olyan helyzetek, amikor nagyon nem mindegy, hogy hogyan döntünk. Ilyen például az is, amikor fáradtan, álmosan kellene az autóba ülni, volán mögé ülni, mert ilyenkor nem csak arról van szó, hogy kibírjuk-e még azt a pár kilométert, hanem hogy bírjuk ki. Jól kell mérlegelni, hiszen a volán mögött nem csak magunkért, hanem természetesen mindenki másért is felelősek vagyunk. A szakemberek szerint az elalvás előtti pillanatokban a reakcióidő jelentősen lelassul, és néhány másodpercnyi figyelemkiesés is sajnos végzetes következményekkel járhat. Éppen ezért, ha úgy érzed, hogy leragad a szemed, akkor inkább állj meg, pihenj egyet, vagy halaszd későbbre az utat. Én megtapasztaltam már olyat, hogy véletlenül nem tudtam kontrollálni, és mikroalvásom volt, és mikor felébredtem idézőjelesen abból a pár másodperces alvásból, akkor hihetetlen halálfélelmem volt, hiszen nem tudtam kontrollálni sem az alvásomat, sem a vezetésemet, úgyhogy én itt rájöttem abban a pillanatban, hogy ilyet még egyszer soha többet. Halálfélelem, ez a dal következik most itt a Petőfin.

0: küzdj az álmodért, ezt hallottad most Gudics Mátétól és a Hooligans-től itt a Petőfin Minden Magyar. Repül az idő, nem sokára 6 óra lesz, a legfrissebb hírek következnek, utána pedig természetesen egy szuper jó dallal indítjuk a következő órát, a 30Y dalát játszom majd neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
2: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Tárgyalják az Európai Unió következő költségvetését. Súlyos vonatbaleset történt Angliában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Kigyulladt egy autó az M0-áson az M1-es autópálya irányába a 26-os kilométernél az 5-ös főúti csomópontnak a lehajtó ágán. A mentés idejére azt a szakaszt lezárták. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Polgárdi térségében az este folyamán összeütközött egy autó és egy busz. A 79-es kilométernél a műszaki mentés miatt továbbra is zárva tartják a külső sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 303380 as számra.
1: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. Egységes európai fellépést szorgalmazott az ukrajnai béketeremtés ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a brüsszeli tanácskozás után mérföldkőnek nevezte Kijev csatlakozási folyamatában az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitását. Közölte azt is, hogy a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról. Súlyos vonatbaleset történt a dél-angliai Bedford közelében. Egy London felé tartó vonat műszaki hiba miatt megállt a pályán, és egy másik, szintén a fővárosba tartó jármű hátulról nekiütközött. Az egyik mozdonyvezető meghalt, és csaknem 90-en megsérültek, közülük többen súlyosan. Ez volt az elmúlt évtizedek legsúlyosabb vasúti szerencsétlensége a Szigetországban. Ma este múzeumok, galériák és kulturális terek százai egyszerre nyitják ki, vagy éppen nem csukják be zárórakkor a kapuikat, hogy látogatók ezrei csalogassák be az intézményekbe. Országszerte csak nem 470 helyszínen, több mint 3000 program várja az érdeklődőket. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: A kánikula miatt mától kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. A sok napsütés mellett ma is csak elszórtan lehet egy-egy zápor, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.

0: ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
2: Én pedig Korcsok Laura vagyok, és egy nagyon érdekes témáról fogunk ma beszélgetni, ami nem más, mint az UV-sugárzás és annak a hatásai. És hát az utóbbi években egyre többet hallunk arról, hogy már fiatalkorban is komoly hatása lehet a bőrünkre a napfénynek, még akkor is, ha nem égünk le látványosan. De vajon mennyire kell komolyan venni a mindennapi UV-terhelést, és mit tehetünk azért, hogy hosszú távon is egészséges maradjon a bőrünk? Ezekről beszélgetünk most a vendégemmel, dr. Kriston Renáta bőrgyógyásszal. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
3: Szép reggelt mindenkinek, köszönöm a meghívást.
2: Ez egy érdekes és becsapós kérdés, ez az UV-sugárzás így kora tavasszal, ugyanis nemrég, múlt héten jártam strandon anyukámmal, mert már olyan szépen sütött a nap, és ő leégett. Nem gondoltuk volna.
3: Hát igen, sokan ebben a csapdába beleesnek, én azt gondolom, hogy nem gondolnak arra, hogy a fényterhelés bizony egész évben ér bennünket. Ez elsősorban az UVA sugárzásra vonatkozik, ami mindenhol jelen van egész évben. Sőt, képzeld el, hogyha autózol, autópályán mész mondjuk, és hosszú időn keresztül, az ablakon keresztül besüt a fény, akkor is egy jelentős UVA terhelést fogsz kapni. Az UVA sugarakat nem is érezzük, nem olyan, mint az UVB sugár, ami megégeti a bőrünket, és a gyulladást gyorsan tud jelezni. Az UVA sugárzás bemegy a bőrünk mélyébe, és a bőr mélyében egyébként nem csak a kollagénrostjainkat károsítja, amivel egy jelentősen felgyorsított öregedési folyamattal fogunk szembenállni, hanem egyébként a daganatképző hatása is nagyon jelentős. Tehát ez a sugárzás fajta, 320 nanométertől 400 nanométerig terjedő tartománya az UV sugárzásnak, ez egész évben jelen van, ettől védenünk kell a bőrünket. Az UVB sugárzás az tavasszal kezd megerősödni, és nyáron nagyon intenzív. Ez a bőrünk felső rétegében fejti ki a hatását, tehát ilyenkor jobban érezzük azt, hogyha az UVB károsít, mert hogy gyulladásos tünetek jelentkeznek, a napégés tipikus jelét fogjuk látni. Az UVB-nek is nagyon jelentős szerepe van a bőrdaganatok kialakításában, provokálásában. Ez a két típusú sugárzás az, amivel jelentősen kell számolnunk a földön itt lent. Van még az UVC sugárzás, ami egyébként az atmoszféra által, az ózonréteg által megszűrt. Ugye ennek a károsodása miatt azért már beszélgetünk arról, hogy UVC sugárzás is jut le a földre, és éri ezáltal a bőrünket, de azzal még nem kell olyan nagy rizikótényezőként számolni. Tehát, ha egy bőrgyógyászt kérdezel, akkor egész évben a fényvédelmet nagyon-nagyon komolyan kell venni, nem csak a bőrünk szépsége érdekében, hanem a bőrünk egészsége érdekében is.
2: De hogy mit is jelent pontosan ez a fényvédelem, bőrvédelem? Erről nem sokára folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, dr. Kriston Renátával, bőrgyógyásszal.
1: Segítünk életmódon.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma...
2: A témánk a bőrvédelem, a korai UV-sugárzás ellen természetesen. A vendégem dr. Kriston Renáta, bőrgyógyász, és folytatjuk a beszélgetést. Ugye azt vetettem föl, hogy anyukámnak már sikerült múlt héten hétvégén leégnie, és azt említetted, hogy három különböző UV-sugárzást különböztetünk meg, akkor most még az UVA sugárzásnak vagyunk kitéve?
3: Az UVA-nak, annak egész évben ugye, és egyre növekvő terhelés jelentkezik az UVB részéről. Ebben az a nagyon trükkös történet, hogy nincs előkészítve a bőr még ilyenkor március táján a nagyobb UVB sugárzásra. Tehát ha hirtelen egy nagy UVB sugárzás éri a nem kellően felkészített bőrt, az bizony gyulladásos tüneteket, napégést fog eredményezni. Hogyha szépen adagolva kapja a bőr az UVB sugárzást, akkor a pigmenttermelő sejtjeink elkezdenek egy védekezési reakcióként pigmentet termelni, ez a lebarnulás folyamata. Ez egy természetes védelmet jelent a bőrünk számára, nyilvánvalóan nem elegendő védelem, tehát kell mellette a fényvédőnek az alkalmazása is, de van egy ilyen része is a védelemnek, ami a bőrünk pigmentációjából adódik, és természetes védelem. Ezt viszont úgy tudjuk elérni, hogy szépen fokozatosan engedjük a terhelést az UVB-nek a bőrünk számára, vagyis megfelelő típusú fényvédőt alkalmazunk. Már egész évben, azt akartam mondani, hogy már koratavasztól, de tulajdonképpen egész évben, és nagyon-nagyon fontos az, hogy olyan fényvédőt alkalmazzunk, amely UVA-val és UVB-vel szemben is védelmet ad, sőt, van egy olyan része is a sugárzásnak, amelyet a környezetünkből a mesterséges fényforrások, vagy a kamerák itt a stúdióban, vagy a monitor adja le ezeket a sugarakat, ezek az úgynevezett HEV-sugarak, amelyekkel szemben szintén kell, hogy védelmet biztosítsunk a bőrünknek, mert nagyon jelentős, komoly pigmentációs problémát tudnak ezek a sugarak okozni. Szóval, hogyha egy olyan fényvédőt választasz, ami UVA-val, UVB-vel szemben és a HEV sugarakkal szemben is véd, az lesz egy komplett védelem, de ez még mindig nem elég, mert ismerned kell a faktorszámot. A faktorszám az UVB-vel szembeni SPF védelmet jelenti, de az UVA-val szembeni védelem is nagyon fontos, ami PPD kombinációban van feltüntetve a fényvédőn, és az egymáshoz viszonyított aránya is nagyon fontos az UVA és UVB védelemnek. Ez így most nagyon bonyolultnak tűnik. Én azt gondolom, hogyha egy 50-es fényvédőfaktorú készítményt választunk, mondjuk így a tavasz elején, ez egy nagyon jó védelmet ad, de tévhit az, hogy emellett nem tudnánk barnulni, emellett is éri a bőrünket annyi sugárzás, hogy a természetes pigmenttermelési folyamat ez beinduljon, és hogyha már van természetes védelmünk, akkor mondjuk egy 50-es faktorról le tudunk menni 30-as faktorra mondjuk. Mindenkinek kell ismernie a bőrtípusát, kell ismerni az anyajegyeinek a számát, az anyajegyeinek a minőségét, ezzel azt értem, hogy hány anyajegye van, van-e olyan anyajegye, ami esetlegesen már korábban UV-terhelésnek ki volt úgy téve, hogy esetleg elindult benne valamilyen változás. Úgyhogy ilyenkor a tavasz elején érdemes mindig bőrgyógyászhoz elmenni, a bőrgyógyász végignézi az anyajegyeinket, figyelmeztet, hogy esetleg van olyan, ami mondjuk valamilyen kis mozgást mutat, valamilyen kis változást mutat, amit esetleg már most érdemes eltávolítani, és még egy csekkolást szoktunk javasolni egyébként a nyár után, ugye a jelentős UV-terhelés, UVB-terhelés miatt, és ennek megfelelően én azt gondolom, hogy egy jól megválasztott fényvédő, hogyha kellő mennyiségben visszük fel, és kellően sokszor megismételjük, akkor teljes biztonságot ad, véd bennünket az idő előtti bőröregedéstől, ez az úgynevezett photoaging folyamata, és véd bennünket főleg attól, hogy ne alakuljanak ki bőrtaganatok. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy prevenció szempontjából, és nagyon-nagyon erre helyezzük a hangsúlyt, prevenció szempontjából egy tudatos fényvédelem, és a napfénynek az egészséges és tudatos élvezete, ez egy nagyon fontos lépés tud lenni.
2: De hogy a gyakorlatban hányszor és hogyan kenjük magunkat fényvédőkkel, ezt nem sokára megtudhatod, ugyanis folytatjuk majd a beszélgetést dr. Kriston Renáta bőrgyógyász vendégemmel.
1: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a

0: Magyarország termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Aláírták az alaptörvénymódosítást. Változatos programokat kínál a múzeumok éjszakája.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Kigyulladt egy autó az M0-áson az M1-es autópálya irányába a 26-os kilométernél az 5-ös főúti csomópontnak a lehajtó ágán. A mentés idejére azt a szakaszt lezárták. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Polgárdi térségében az este folyamán összeütközött egy autó és egy busz. A 79-es kilométernél a műszaki mentés miatt továbbra is zárva tartják a külső sávot. Sokan indultak útnak ma reggel az M7-es autópályán a Balaton felé. Az M1-essel közös szakaszon is lassú az előrejutás. Majd a Törökbálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor. Az átlagoshoz képest 20-25 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380 as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Másodfokú hőségriasztás lépett életbe egészen kedd éjfélig. A kánikula még az egészséges felnőtteket is megviseli, hangsúlyozta a népegészségügyért felelős helyettes országos tisztifőorvos. Galkóczi Ágnes felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerekek és az idősek vannak kitéve a legnagyobb kockázatnak, a forróság okozta hőkimerülés és kiszáradás szempontjából.
3: Mindenképpen kerülni kell a déli órákban 11 és 3 óra között az erős napfényt, árnyékos helyet keressünk, vagy hűtött helyen tartózkodjunk, a folyadékfogyasztásra oda kell figyelni, illetve ebben a nagy melegben a könnyebb ételeknek a fogyasztása, tehát saláták, grillezett húsoknak a fogyasztása javasolt, hiszen egy nagyon nehéz étel is megnehezítheti ebben az időszakban az alkalmazkodásunkat ehhez a nagy meleghez.
2: A hőség és az aszály miatt elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe több Győr környéki településen. A kevesebb fogyasztásra szabott rendszer nem bírja a meleg okozta plusz terhelést, ezért Győrújfalu, Győrzámoly, Győrladamér, Dunaszeg, Dunaszentpál és Mecsér településeken fokozott takarékosságra kérik a felhasználókat, mondta Ponty István, Győrladamér polgármestere.
4: Azt kérnénk, hogy abban az időszakban, amikor a csúcsfogyasztások vannak, akkor ne használjuk a vezetékes ivóvizet öntözésre, medencék töltésére, járdahűtésére, hanem ilyenkor erre kútvizet használjunk.
2: Tömegeket várnak a vízpartokra az első igazán meleg nyári hétvégén. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök. Horváth László rendőrségi főtanácsos, a balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság vezetője a kánikulai fürdőzés veszélyeire hívta fel a figyelmet.
5: Ilyenkor különösen kell figyelni a kiszáradásra, a túlhevülésre, vagy esetleg vízi járművel a hirtelen vízbeugrásra, mert a Balaton még csak 22-23 fokos, és ha a felszín melegnek is érződik, azért a mélyebb vizek azért hűvösek még.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Az Unió következő 7 éves költségvetéséről tárgyaltak Brüsszelben, nagyjából 2000 milliárd euró sorsát vitatták meg. Magyar Péter azt mondta, hazánk több mint 10.000 milliárd forintot kaphat meg. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország a kohéziós, felzárkóztatására épülő politikát támogatja. Őszre megszűnhet a hetes cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Erről a miniszterelnök beszélt a kétnapos brüsszeli csúcs után. Magyar Péter emlékeztetett, hogy az eljárást az előző kormány idején tapasztalt jogállamiságot érintő leépülés miatt indították. Hozzátette, hogy az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy az eljárás lezárásához elegendő a magyar kormány és az Európai Bizottság között kötött megállapodás és a benyújtott jogszabálycsomag.
6: Az ott vállalt antikorrupciós intézkedések, a kekvák megszüntetése, az integritáshatóság jogköreinek az erősítése és sok más lépés is elegendő ahhoz, hogy ezt az eljárást lezárják, visszavonja tulajdonképpen ezt az eljárás indító határozatot az Európai Parlament, ezt el kell indítani valamikor jövő héten, és majd minden megy a maga útján, és hogyha minden klappol, akkor valamikor októberben, legkésőbb novemberben ezt az eljárást meg lehet szüntetni, ami egy jó hír, hogy ne kelljen mindig Magyarországnak a szégyenpadon ülnie, és különböző elnökségeknek beszámolni, ez fontos.
2: Kikerült az uniós záró dokumentumból az Ukrajna csatlakozásának gyorsítására vonatkozó kitétel. Ezt Magyar Péter jelentette be. A kormányfő azt írta, ez az ő kezdeményezése volt. A miniszterelnök kijelentette, Ukrajna csak érdemalapon csatlakozhat az unióhoz, nem kaphat más elbírálást, mint a csatlakozásra évek óta váró nyugat-balkáni országok.
7: Amivel nekünk fenntartásaink vannak, és ezzel nem vagyunk egyedül, az az, hogy most az első klaszter megnyitása után rögtön az összes többi klaszter fejezet megnyitásáról beszéljünk. Nagyon széttartóak az álláspontok, hogyha őszinte lehetek, a tagállamok között. Vannak, akik ugyanazt mondják, mint mi kiállunk az érdem alapú, a teljesítmény alapú csatlakozási folyamat mellett.
2: A Fidesz szerint Magyar Péter néhány válveregetésért és mosolyért cserébe alapvető magyar értekeket adott fel Brüsszelben. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter hozzájárult, hogy megkezdődjenek az ukrán csatlakozási tárgyalások, ami súlyos csapás a magyar gazdaságra és Magyarország biztonságára. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását és elrendelte kihirdetését, közölte az államfő Facebook oldalán. Az országgyűlés hétfőn fogadta el a módosítást, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig kormányfői megbízatást töltött be.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Sikeresen zárult a balatoni hajózás előszezonja, erről beszélt a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója. Az utasszám a személyhajókon 3, a kompokon pedig 6%-kal növekedett. Végül Gábor hangsúlyozta, július elejétől a klasszikus programhajók is útnak indulnak, hozzátette. A nyár a legforgalmasabb időszak számukra, a kapacitás növelését segíti a hajóflotta korábbi bővítése.
8: Nem csak a hajóflottán bővült, hanem megindult a kikötőknek is a rekonstrukciója, fejlesztése. A tavalyi nyáron adtuk át a felújított balatonfüredi kikötőt, idén tavasszal elkészült a ponyvódi kikötő, ami egyébként a legnagyobb utasforgalmat bonyolítja a személyhajók közül, és megkezdődött Hántóz érnek és Tihany érnek is a teljes körű felújítása.
2: Ma este, illetve éjszaka múzeumok, galériák és kulturális terek százai egyszerre nyitják ki, vagy éppen nem csukják be zárórakkor a kapuikat, hogy látogatók ezreit csalogassák be az intézményekbe. Országszerte mintegy 470 helyszínen több mint 3000 program várja az érdeklődőket. A tárlatvezetések mellett koncertek, irodalmi előadások és gyermekprogramok is lesznek. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A sok napsütés mellett ma is csak elszórtan lehet egy-egy zápor, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: Petőfi Rádió. Sport.
9: A társházigazda továbbra is 100%-os a labdarúgó világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat! A sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. A labdarúgó világbajnokság D csoportjában Egyesült Államok Ausztrália 2-0. Az amerikaiak mindkét eddigi találkozójukat megnyerték. A C csoportban Skócia Marokkó 0-1, Brazília Haiti 3-0. Támadót igazolt az Újpest. A név ismerős lehet, hiszen a nigériai Muhammed Tijaninak kínált szerződést a Lilafehér labdarúgó klub. Tijani a Csehszlávia Prahától érkezik, korábban a Nyíregyháza kölcsönjátékosaként 8 gólt lőtt fél év alatt. Tomás Tuivel a Kispest honvédnál marad még egy évig. A 42 éves kapus 7 éve erősíti a fővárosiakat. A magyar válogatott Callum Stiles 2030-ig hosszabbított a West Bromwich Albionnal. A magyar férfi röplabda válogatott 3-1-re nyert az azeri csapat vendégeként az Európa Liga alapszakaszának 5. fordulójában, ezzel 3. győzelmét aratta a sorozatban. A találkozó legjobbja Pesti Marcel volt 20 ponttal. Kikapott a bronzmérkőzésen a női kartcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. Battai Sugár, Pusztai Liza, Spíz Anna és Szűcs Luca az első körben a bolgárokat verte a negyeddöntőben, majd az oroszok ellen lépett Pástra a legjobb négy között. 45-38-ra nyertek a semleges színekben induló oroszok. A bronzéremért az olaszok ellen 45-34-re kapott ki a magyar csapat, így a negyedik helyen zárt. Európa bajnokok az oroszok. Az András Vitti Borkok, Máté Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű párbajtőr csapat Ukrajnától szenvedett vereséget a legjobb 8 között, majd Izraeltől is kikapott a válogatott. Végül a lengyelek 38-31-es legyőzésével a 7. helyen végzett. EB aranyérmes Olaszország. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
2: Az Éles Stílusban a vendégem dr. Kristor Renáta bőrgyógyász, és vele folytatjuk a beszélgetést, méghozzá arról, hogy hogyan és mennyit kell használnunk fényvédőket. Például ugye említetted, hogyha autópályán utazunk, az autóban még akkor is ér minket az UV-sugárzás. Ha otthon elindulunk, készülődünk, még akár smink előtt kell, hogy felkenjük magunkra?
3: Pontosan. Ugye van egy napi bőrápolási rutin, ahol első lépésként a bőr tisztítását, majd tonizálását, hidratálását, táplálását és védelmét javasoljuk utolsó lépésben. Ez a védelem pedig az UV-sugárzással szembeni védelmet jelenti, tehát a bőrápolási rutinunknak az utolsó lépése a reggeli rutinnál természetesen a fényvédelem kell, hogy legyen, és erre helyezzük föl a sminket a későbbiekben. Nagyon fontos. Nők esetében azt gondolom, hogy akár az idő előtti öregedés, hogy ezt a photoaging-gel kiemeljük, egy része annak, amit a fényvédelemmel jelentősen tudunk csökkenteni. De nálunk nőknél a hormonális státuszunk sokkal inkább fokozottan hajlamossá tesz bennünket a pigmentfoltok képződésére, tehát a pigmentfoltok, nem kívánatos pigmentfoltok jelentkezését is meg tudjuk akadályozni. Illetve mindenkinél nagyon fontos az, hogy a bőrünk egészségét védve a bőrdaganatok kialakulásától tud minket, ha nem is teljes egészében megvédeni, de mindenképpen a rizikóját tudja csökkenteni a megfelelően megválasztott fényvédelem, illetve legalább évente egy alkalommal történő bőrgyógyászati vizsgálat, amelynek keretében átnézzük az összes anyajegyet. Nagyon fontos gyermekeknél a fényvédelemnek a korrekt voltán túl a fizikai védelem is, tehát a kis sapka, a kis póló, ezek nagyon lényeges elemei az ő fényvédelmüknek. 6 hónapos kor alatt nem is javasoljuk, hogy napoztassuk a gyermekeket, utána pedig a fizikai fényvédőket javasoljuk az ő bőrükre. A fizikai fényvédők azok, amelyek visszaverik a fényt, kicsit ilyen fehéres mázgás jelleget adnak a bőrnek, de nagyon jól védik a gyermekeknek a bőrét, illetve nem irritálnak, nem allergizálnak. A fényvédőknek a másik csoportja a kémiai fényvédők, ezek elnyelik a fényt és átalakítják hőenergiává. Ők már irritálhatnak, allergizálhatnak. Az a nagyon-nagyon jó bennük, hogy általában könnyű állagúak, nagyon jól felszívódnak, nem hagynak ilyen kis mázgás, fehéres elszíneződést a bőrön, de legalább 20-40 perc szükséges ahhoz, hogy a hatásukat kifejtsék. Tehát az sem elég, hogyha kimegyünk mondjuk a strandra és ott kenjük be magunkat, hanem már érdemes otthon megejteni ezt a kenést. Általában azt mondjuk, hogy arcra, hogyha a mutató és középső ujjunkra egy-egy csíkot kihúzunk a fényvédőből, és ezt eloszlatjuk, ez elegendő. A testre pedig nagyjából egy feles pohárnyi, hogy szemléletesek legyünk, egy feles pohárnyi mennyiségű fényvédőt kell egyszerre fölkenni, és optimális esetben 2 óránként érdemes ezt a kenést megismételni. Ha strandon vagyunk, vagy ledörzsöli mondjuk a homokat rölköző a bőrünkről, vagy esetleg vízbe mentünk. Nyilván vízállóak általában a jó fényvédők, de akkor utána érdemes megismételnünk a kenést, esetleg akár gyakrabban is, tehát a fényvédő túlzásban nem tudjuk vinni. Gyermekeket említettem, és azért nagyon fontos a gyerekek esetében a szülőknek odafigyelni nagyon gondosan, mert a gyermekkorban elszenvedett bőrégések fogják majd a későbbiekben a bőrdaganatoknak a kialakulását megalapozni. A gyermekkori leégések azok a melanómánál, aminek a gyakorisága egyre inkább sajnos növekszik, és nagyon agresszív is tud lenni. A gyerekkori leégések az egyik fő provokáló tényezőként vannak jelen. Úgyhogy a szülők számára ez egy nagyon fontos feladat, hogy a gyerekeknél a védelmet biztosítsák, és utána tudatosan ráneveljék őket arra, hogy a későbbiekben a fényvédelem mennyire fontos. Férfiak esetében pedig azt emelném ki, hogy időnként ugye a hajas fejbőrön a hajnak az elvesztése teszi őket esendőbbé a fénnyel szembe. Náluk is még egy plusz fizikai kiegészítést szoktunk ilyenkor egy kalap formájában javasolni mondjuk, sőt, akár a sportruházat vagy kalapok tekintetében kaphatok már olyan anyagból készült termékek, amelyeknél maga az anyag is, amiből elkészült a sapka vagy a sportruházat, UV-szűrős. Ugye ennek Ausztráliában van egy nagy hagyománya, ott nagyon magas a melanoma előfordulás gyakorisága, ott a normál utcai viselet is UV-szűrős ruhá, vagy anyagból készülő ruhá problémákat jelent most már. Európában ez azért még annyira nem terjedt el, de a sportoláshoz már mi is tudunk olyan ruházatot viselni, amely UV-szűrős.
2: Vendégem itt a stúdióban dr. Kriston Renáta bőrgyógyász, és nem sokára folytatjuk vele a beszélgetést.
1: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
2: én Korcsok Laura vagyok, és a vendégem dr. Kriston Renáta bőrgyógyász. Vele folytatjuk a beszélgetést ott, hogy lehet, hogy kicsit buta kérdés, de így kora tavasszal, amikor még annyira nem erős az UVB sugárzás, akkor csak az arcunkon kell fényvédőt használjunk, vagy az egész testünkön?
3: Azt gondolom, hogyha édesanyját példájából kiindulva, hogyha már ilyenkor esetleg van lehetőségünk arra, hogy strandra menjünk, akkor nyilvánvaló egyértelmű, hogy bekenjük a teljes testet. Néha az a fehér póló csak egy hamis biztonságérzetet tud adni, tehát ahogy növekszik az UVB sugárzás, én azt gondolom, különösen, hogyha szabadidő tevékenység, vagy esetleg kertészkedés van, amikor egy picikét az ember figyelme elvonódik arról, hogy mit érez a bőrén, ott érdemes a teljes testet bekenni legalább reggel. Nyilván, hogyha ruházat van rajtunk, akkor nem kell ismételni újra és újra, de ha mondjuk sportolunk, akkor a ruhából kint lévő részeket érdemes újra kenni a megfelelő védelem a megfelelő faktorszámmal, és utána a spray formátummal pedig napközben rá lehet erősíteni erre a védelemre.
2: Egyébként az idő előre haladtával változik a káros hatása az UV-sugárzásnak?
3: Sokkal jelentősebb az UV-sugárzás, egyértelmű, illetve hogyha belegondolunk abba, hogy mekkora mértékben növekedett meg az egyéb környezeti tényező, károsító tényezőknek az aránya, akkor azt mondhatjuk, hogy a bőrünk iszonyú nagy terhelésnek van kitéve.

0: az egészségére.
1: Míg azt áruld el nekünk, meséltél már a reggeli rutinról, de mit kell csináljunk este lefekvés előtt?
0: Este a fényvédőt elhagyhatjuk nyilvánvalóan. Este a bőrünknek a megtisztítása, ez egy nagyon-nagyon fontos lépés. A mindennapi szennyeződések, a sminknek az eltávolítása, akár kétfázisú lemosással nagyon fontos, hogy lekerüljön. Én ilyenkor is nagyon szeretem a tonikot. Nekem a tonik az egy nagyon fontos lépése a bőrápolási rutinnak, a bőr pH-jának visszaállítása szempontjából, a bőr barrier rétegének, a védő rétegének a megerősítése szempontjából egy nagyon fontos lépés. És ugye éjszaka nem csak a szervezetünk regenerálódik, hanem a bőrünk is regenerálódik. Mentesül mindazon külső környezeti terhelő hatástól, ami tényleg nagy terhet ró a bőrünkre. Tehát van ideje arra, hogy az ott megkapott hatóanyagok még optimálisabban tudjanak hasznosulni. Tehát a gazdagabb állagú a hatóanyagban, gazdagabb a regenerációban, nagyobb lehetőségeket rejlő készítmények, mint éjszakai ápolók, ilyenkor nagyon jól tudnak hatni. Amit én még nagyon szeretek, hogyha valakinek túl sok lenne egy ilyen gazdag krém, akkor a szérumokat nagyon jól tudja alkalmazni. A szérum az egy sokkal felhasználóbarátabb formula, nagyon könnyen felszívódik, de nagyon gazdag a tápanyagokban és a különböző stimuláló anyagokban, úgyhogy a szérumot fel lehet még tenni esetleg egy ilyen gazdagabb hatóanyagtartalmú krém elé.
1: Férfiaknak is?
0: Természetesen. Hála az égnek most már ez egyre inkább nem kérdés, hanem a férfiak is nagyon nyitottá váltak a bőrápolási rutin komplettálása felé, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés. Épp a napokban kérdezte egy úriember tőlem, hogy rendben, hogyha elindítja ezt a bőrápolási rutin, az elő nem veszít a sármiából? Isten ments! Tehát, hogy nem, abszolút nem. Én azt gondolom, hogy egy jól ápolt, üde, friss, vitalitást tükröző bőr, az nem csak egy hölgy arcán mutat nagyon tökéletesen, hanem a férfiak esetében is, és inkább a sármot erősíti, mint hogy gyengíteni.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon sok fontos és hasznos információt tudtunk meg tőled. Remélem, hogy mindenki ezután használni fog fényvédőt, én is, és szólok anyukámnak is.
0: Köszönöm én is a beszélgetést, és örülök, hogyha ez az üzenet célba ér.
2: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazin.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Tárgyalják az Európai Unió következő költségvetését. Ma van a múzeumok éjszakája.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-esen a 26-os kilométernél átépítik a csomópontot, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak a felhajtás lehetséges. A kijelölt terelőút a következő 22-es jelű pihenőhely. Sokan indultak útnak ma reggel az M7-es autópályán a Balaton felé. Az M1-essel közös szakaszon lassabb a haladás, majd a Törökbálint és Martonvásár közötti szakaszon is torlódik a kocsisor. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. Őszre megszűnhet a 7-es cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Erről is beszélt a miniszterelnök a kétnapos brüsszeli csúcs után. Magyar Péter emlékeztetett, hogy az eljárást az előző kormány idején tapasztalt jogállamiságot érintő leépülés miatt indították. Egységes európai fellépést szorgalmazott az ukrajnai béketeremtés ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a brüsszeli tanácskozás után mérföldkőnek nevezte Kijev csatlakozási folyamatában az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitását. Közölte azt is, hogy a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról. Felfüggesztették a lovaskocsizást a New York-i Central Parkban. A 150 éves múltra visszatekintő szolgáltatást azután állították le, hogy csütörtökön egy fiatal turista életét vesztette, amikor megpróbált kiugrani egy a megbokrosodott lovak miatt felgyorsult kocsiból. A hajtókat tömörítő szakszervezet közölte, hogy felülvizsgálják a biztonsági szabályokat, ezért néhány napig nem közlekednek. Ma van a múzeumok éjszakája. Csak nem 470 helyszínen több mint 3000 program várja az érteklődőket. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A kánikula miatt mától keddi félig másodfokú hőségriasztás érvényes. A sok napsütés mellett ma is csak elszortan lehet egy-egy zápor, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után. És most Csukásmese Rádió. Indul a Csukásmese óra.
3: Csukásmese Rádió.
4: Én nagyon szeretem.
1: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukásmese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
5: Szerbusztok gyerekek! Nyerges Attila vagyok, és ma én mesélek nektek. Mester Györgyi, a piros bicikli. A piros bicikli a falnak támaszkodva áldogált. Várta gazdáját, a kisiskolás Gergőt, hogy minél előbb útra kelhessenek, és a szokásos délutáni kerékpáros túrájokat megkezdjék. A bicikli unatkozott. Június eleje volt, ugyan nem tudta, de érezte, nem sokára véget ér a tanítás. Kezdődik a nyári iskolai szünet. Ennek a gondolata örömmel töltötte el, hiszen akkor egyre több időt tölthet a gazdájával, és hosszabban lehetnek úton. A nyár elejé szokatlanul nagy hőség elbágyasztotta. Jobban neki kellett támaszkodnia a ház falának, nehogy eldőljön. A biztos támaszték ellenére egyszer csak megszédült. A nagy melegtől lehetett. Ekkor, kicsit már homályosan, azt látta, nyílik a nagykapu, és betolott az udvarra egy autó. A társasházi szomszédjuk volt Dezső bácsi. Az öreg úr leállította az autót, kiszállt, majd sebes léptekkel eltűnt a lépcsőház irányába. Még nem volt olyan öreg, hogy feledékeny legyen, de ez esetben mégis valami hasonló történhetett, mivel talán a nagy meleg hatására a nagykaput nem csukta be. A nyitva álló bejárat a kis bicikliben a szabadság lehetőségének érzetét keltette. Egyelőre azonban csak vágyakozva bámészkodott kifelé az utcára. Ekkor váratlanul 2-3 kerékpárt látott elsuhadni a kapujuk előtt. A bringák nagyon gyorsak mentek, szinte repültek. Látta őket egy pillanatra, majd a következő percben hús, már ott sem voltak. Csak meregette a szemét, amikor újabb kerékpárok tűntek fel a kapu előtt, s tovább is száguldottak az úttesten. Hát ennek felesett réfa, gondolta a kis bicikli. Ez olyan, mintha versenyeznének egymással, ki ér előbb a célba. Ebbe a versengésbe akár én is beszállhatnék, én is vagyok olyan gyors, mint akármelyik másik kerékpár. Gergő mindig jól karban tart, ha bármi meghibásodás jelentkezik, azonnal kijavítatja, általában apukával. A lényeg az, hogy én is nagy dolgokra vagyok képes, erősítette meg magában az elhatározást a kis kétkerekű. Aztán gondolt egy nagyot és merészet, és elszántan kigördült a kapun túlra. Az úttesten csak gurult, gurult, egyre fokozódó gyorsasággal, míg nem utolérte a korábban látott kerékpárokat. Egy alkalommal azonban hátranézve észrevette, további kerékpárok tűntek föl mögötte, mintha őt üldözték volna. Egyből nagyobb sebességre kapcsolt, nehogy utolérjék. Ahogy távolodott az otthontól, fokról fogra bátrabb lett. Már egy hihetetlen cél lebegett a szeme előtt, meg kell nyerni ezt a gyorsasági versenyt. Meg kell mutatni országvilág előtt, hogy habár ő csak egy kicsi kerékpár, mégis nagy dolgokra képes. És lásd csodát! Váratlanul egy meredek lejtő alján emberek sokaságát pillantotta meg az út két oldalán. Tulajdonképpen nem ért rá nézelődni, mert közben belefutott egy piros szallagba, és ketté szakította azt. Úgy tűnik célba ért, ráadásul elsőként. A tömeg megijenezte, ami őt nem kis büszkeséggel töltött el. Ha ez Gergő megtudja, gondolta, biztosan megdicsér majd. Amikor feleszmélt, a fal mellett találta magát a földön. Pedig nem szokott eldőlni, hiszen kisgazdája mindig biztonságosan állította le. Ekkor megpillantotta Gergőt, aki sebes léptekkel közeledett a busz megálló felől, majd egyenesen odament hozzá, talpra állította és szeretettel megsimogatta. Gyorsan megebédelek, aztán indulhatunk, mondta a kisfiú. Biztosan átforrósodtak a kerekeid, talán le is eresztettek, azért dőltél el, tette hozzá. Olyan elaléltnak látszol. Valószínűleg el is szunnyadtál. Lehet, hogy közben valami szépet álmodtál? Hamarosan visszajövök, addig is áttollak az árnyékba a diófa alá. Indulás előtt majd ellenőrzöm a kerekeidet is, mert csak akkor biztonságos kimenni a forgalomba, ha a te műszaki állapotod rendben van. Na, kicsit még álmodozhatsz, míg vissza nem jövök.
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.

be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok, ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, három gyermek édesapja, akiknek nagyon szeretek mesét olvasni, úgyhogy hallgassátok most meg tőlem Max Lucado Az enyém vagy című meséjét. Pancsinello Manó falván élt. Ő is fából készült, mint a többi fa Manó. Őt is Éli, a fafaragó mester faragta, mint a többi fa Manót. És ő is követette el ostobaságokat, mint a többi fa Manó. Például, amikor elkezdett dobozokat és labdákat gyűjtögetni. Az úgy volt, hogy Nyulánk vett egy új dobozt. Másoknak is volt doboza, de az övé új volt. Nyulánknak nagyon tetszett az új szerzeménye. Úgy gondolta, ez a faluban fellelhető összes doboz közül a legklasszabb. Csak úgy csillogott, villogott. Nagyon büszke volt rá. Talán túlzottan is büszke. Fellemasírozott vele az utcákon, csak hogy minél több famanónak eldicsekedhessen vele. Láttátok már az új dobozomat? Kérdezte a mellette elmenőket. Meg akarjátok fogni egy kicsit? Pancsinellóhoz is odament és cukkolni kezdte. Ugye milyen klassz lenne, ha neked is lenne egy új dobozod? Pancsinellónak nagyon megtetszett Nyulánk doboza, és elkezdett egy saját doboz után sóvárogni. Nyulánk meg úton útfélen a dobozával dicsekedett, és azt gondolta, hogy ő sokkal jobb, mint a többi famanó, hiszen neki van egy új doboza. Fürge, egy másik famanó, nem értett vele egyet. Az én dobozom is van olyan, mint Nyulánké, mondta, miközben az út túloldalán ő is a dobozát mutogatta a famanóknak. Fürge doboza ugyan nem volt új, de egy kicsit nagyobb volt, egy kicsit fényesebb volt. És ez egy kicsit több volt, mint amit Nyulánk el tudott viselni. Nyulánk nagyon csúnyán nézett Fürgére, aztán hirtelen egy jó ötlete támadt. Beugrott egy boltba és vett magának egy labdát. Így neki most több játéka volt, mint Fürgének, egy doboza plusz egy labdája. Amikor Fürge ezt meglátta, összehúzta a szemöldökét. Nehogy már én maradjak alul, gondolta. Vett két labdát. Füligérő szájjal, két labdával és egy dobozzal vonult Nyulánkhoz, és nagy vigyorral az arcán odaszólt neki. Nekem több van, mint neked! Szinte még be sem csukta a száját Fürge, amikor Nyulánk már a boltban volt, és vett egy újabb dobozt. Aztán Fürge ugrott be, és vett még egy labdát. Utána meg Nyulánk vett egy labdát, Fürge meg egy dobozt. Labda, doboz, labda, doboz. Nyulánk, Fürge, Fürge, Nyulánk. És ez így ment egész nap. Akkor rögtön még leállíthatta volna valaki. Igazából a polgármester meg is próbálta. Hogy lehettek ilyen buták? Kérdezte tőlük. Kit érdekel, melyik őtöknek van több játéka? Ha, csak féltékeny vagy, mivel neked egy sincs, mondták neki. Én féltékeny? Rátok? De pár percen belül a polgármester is sorban állt a pénztárnál, karja tele dobozokkal és labdákkal. Újabb és újabb famanó jelent meg dobozokkal és labdákkal. A hentes, a pék, az ács, az orvos a felsővárosból és a fogorvos az alsóvárosból. Hamarosan az összes famanó azon volt, hogy neki legyen a legtöbb labdája és doboza. Az egyik doboz nagy volt, a másik fényes, az egyik labda nehéz volt, a másik könnyű. Cipekedtek a magas emberek, cipekedtek az alacsonyok. Mindenki cipekedett. És közben mindnyájan azt gondolták, a jó famanónak sok van, a nem annyira jónak kevés. Ha egy olyan famanó vonult végig a főutcán, aki akkora kupac labdát és doboz cipelt, hogy ki sem látszott mögüle, az emberek megálltak és megjegyezték, na ez itt egy jó famanó. De ha olyat láttak, akinél csak egy labda, vagy csak egy doboz volt, fejüket rázták és azt gondolták, esetleg a mellettük állónak oda is súgták, szegény famanó, szegény, szegény famanó. Pancsinello persze nem akarta, hogy szegénynek titulálják, úgyhogy elhatározta, hogy annyi dobozt és labdát szerez, amennyit csak tud. Áttúrta a szekrényt és talált benne egy kis labdát. A zsebeit kiürítette és összeszedett annyi aprót, amiből már vehet egy kis dobozt. Ó, van egy jó ötletem, jelentette ki hangosan. Eladom a könyveimet, és a pénzből, amit értük kapok, vehetek még több labdát és dobozt. Így is tett. Vett egy dobozt, kék meg zöld színűt, aminek az oldalára felhőket festettek. De ez sem volt elég. Még éjszaka is dolgozni fogok, hogy több pénzem legyen, határozta el. És tényleg dolgozott, a pénzből pedig vett egy újabb labdát. Mivel pedig éjszaka is a munkahelyén volt, nem volt többé szüksége az ágyára, hát azt is eladta. Vett az árából még két labdát. Hamarosan annyi játéka volt, hogy az egyik karja teljesen megtelt velük. De a többi famanónak még több volt. Volt olyan, akinek olyan sok volt, hogy már alig tudott velük járni. Mondogatták is panaszkodva, de magukban büszkén, de nehéz ezzel a sok labdával meg dobozzal járni. Pancinello is ilyen famanú akart lenni, úgyhogy még ezt is, azt is eladott, és egyre többet dolgozott. A szemei már égtek a fáradtságtól. A karja meg fájt a sok cipekedéstől. Azt sem tudta, mikor is pihent utoljára. És ami a legrosszabb, a barátaival réges-régen nem játszott. 1000 éve nem láttunk, mondta egy nap Lúcia. Gyere és játsz velünk megint, kérte haverja, fafejű. Nem mindenki volt odáig a dobozokért és a labdákért. Pancinello barátait például egyáltalán nem foglalkoztatta a gyűjtögetés. Pancinellót viszont most jobban érdekelték a dobozok és a labdák, mint a barátai. Dolgom van, mondta nekik. Ők meg csak sóhajtottak egyet. De Pancinellót ez sem érdekelte. Csak az, hogy a többi dobozos és labdás alak mit gondol róla. Ám bármilyen keményen dolgozott is, nem volt elég pénze, hogy annyi játékot vegyen, ami feltűnt volna a többieknek. Aztán támadt egy szuper ötlete. Elhatározta, hogy eladja a házát. Ez tiszta őrültség, mondta Lúcia. Hol fogsz akkor lakni? Kérdezte fafejű. Pancinello nem tudta, de nem is érdekelte. Másra sem tudott gondolni, mint hogy mennyi labdát és dobozt vehet majd a sok pénzen. Tehát eladta a házát. Vett egy csomó-csomó labdát, majd egy csomó-csomó dobozt. A sok játék miatt már azt sem látta, hova megy. Bőven a feje fölé ért a játékkupac, de nem zavarta. Egyébként is. Mi van akkor, ha majd leszakadnak a karjai? Miért lenne az baj, hogy neki megy mindennek? Miért lenne az baj, hogy nincsenek barátai? Elvégre is van egy csomó doboza, meg labdája. Sőt, némely famanó még utána is fordult, amikor elment mellette, és hangosan megjegyezte, hűha, ez ám a jó famanó. Pancinello meghallotta ezeket. Nem látta ugyan, hogy kimondta, de pontosan hallotta. És nagyon jó volt hallani. Én jó famanó vagyok, gondolta magában. Egyszer aztán valaki megváltoztatta a szabályt. A polgármesterné. Nagyon büszke volt a sok labdájára és dobozára. Ráadásul az ő játékai nagyon különlegesek voltak. Előkelő, furcsa nevű boltokban vette őket, és az árcédulát is rajtuk hagyta, hogy mindenki láthassa, milyen sokba kerültek. Ő akart a legjobb famanú lenni. Egy nap aztán támadt egy ötlete. Nem csak, hogy nekem lesz a legtöbb játékom, hanem a legmagasabbra is én jutok. Fogta magát és felmászott az egyik doboz tetejére, onnan kiaválta. Figyelem, mindenki, ide nézzem! Hirtelen mindenki túl akarta szárnyalni. Egy famanó a szökőkútra mászott fel, egy másik az erkélyre, egy harmadik a tetőre. A hegymászás a polgármester ötlete volt. Manó csúcs Manó falva mögött emelkedett. Felmászom a csúcsra! Kiáltotta, és azt remélte, hogy ő ér oda elsőként. A cél most már az volt, hogy a legtöbb játékkal a leggyorsabban és a legmagasabbra jussanak fel. Dobozokkal és labdákkal megrakott famanók loholtak fel a hegyoldalon. De buta ötlet volt ez a verseny. Mivel nem látták, hogy hova tartanak, neki mentek egymásnak. Mivel holtfáradtak voltak, megbotlottak a saját lábukban is. Mivel keskeny volt az ösvény, néhányan félreléptek és legurultak. De a famanók csak mentek, mentek. Pancinello leghátul kullogott, nehezen mászott. Neki nehezebben ment, mint a többieknek. Végül is ő még nem régóta jó famanó. Nem szokott hozzá a sok cipekedéshez, de eltökélt volt. Szépen rakta egymás után kis falábait. Mivel azonban nem látott maga elé, azt sem tudta, hogy az ösvény szélén ment. Azt sem vette észre, amikor letért az ösvényről, csak azt tudta, hogy hirtelen egyszer magában volt. Hűha, mindenkit megelőztem, gondolta. Így aztán csak ment, mendegél tovább. Már biztosan egészen közel vagyok a csúcshoz, micsoda jó famanó vagyok. Én érek fel elsőként a legtöbb játékkal. Egyszer csak Pancinello megbotlott valamiben. Próbált ő egyensúlyozni, hátrahajolt, majd előre, de csak nem tudott megállni. Játékai jobbra-balra dőltek. El fogok esni, gondolta. Persze ő nem tudta, hogy az éli házához vezető ösvényre tévedt. A műhely ajtó küszöbén botlott meg, és hasra vágódott. Amikor észrevette, hogy hol is van, nagyon zavarba jött. Sokáig csak feküdt ott, arcával a földön, sok labdája és doboza szanaszét körülötte. Az egyik labda elgurult, és pontosan Éli satupadjánál állt meg. A fafaragó ekkor megfordult. Pancinello. Mély hangja nyugodt és kedves volt. A kis famanó még mindig nem mozdult. Érezte, hogy elpirul. Úgy látom, nagy a rakományod. A kimerült famanó 4 kézlábra állt, de még mindig lúgatta a fejét. Ezek itt a dobozaim és a labdáim, mondta csendesen. Játszol velük? Kérdezte Éli. Pancsinello megrázta a fejét. Szereted a dobozokat meg a labdákat? Az érzést szeretem, amit bennem keltenek. Milyen érzést keltenek benned? Hogy fontos vagyok, válaszolta Pancsinello, még mindig nagyon halkan. Szóval úgy gondolkozol, mint a többi famanú, jegyezte meg Éli. Azt gondolod, hogy minél több valamid van, annál jobb vagy, és annál boldogabb leszel. Valahogy így. Gyere csak ide, Pancsinello. Mutatni akarok neked valamit. Pancsinello most először emelte fel fafejét, és felnézett Élire. Megkönnyebbült, amikor látta, hogy a faragómester nem mérges. Követte az ablakhoz. Nézd meg őket, mondta Éli. Pancsinello kinézett az ablakon, és látta, hogy a nyüzsgő famanók még mindig másznak felfelé. Megbotlottak, hasra estek, veszekedtek, lögdösték a másikat, hogy haladjon már. Boldognak látszanak? Kérdezte Éli. Pancsinello némán rázta a fejét. Fontosnak látszanak? Egyáltalán nem, mondta Pancsinello, miközben tekintetével megkereste a polgármestert és feleségét. A polgármester a földön feküdt, a felesége meg éppen akkor állt fel a férje hátára. A feje tetején egy dobozt egyensúlyozott, szájában egy labda volt. Szerinted, amikor a famanókat faragtam, azt akartam, hogy így viselkedjenek? Kérdezte Éli. Nem. Pancsinello vállára egy nagy kéz nehezedett. Tudod, mibe kerültek neked ezek a dobozok meg labdák? A könyveimbe, az ágyamba, a pénzembe, a házamba. Kis barátom, ennél sokkal többet veszítettél. Pancsinello próbált visszaemlékezni, hogy vajon mi egyebet adott még el. De Éli már folytatta is. A boldogságodat. Nem voltál boldog, ugye? Pancsinello egy pillanatig habozott. Nem. Elveszítetted a barátaidat. De leginkább a hitedet, a bizalmadat. Nem hittél abban, hogy én boldoggá teszlek. Ezekben a dobozokban és labdákban bíztál. Pancsinello a játékkupacra nézett. Hirtelen már egyáltalán nem tűntek értékesnek a kincsei. Ezt jól elrontottam, mondta. Nem baj, vigasztalta Éli. Azért még értékes vagy. Pancsinello lehajtotta a fejét és elmosolyodott. Értékes vagy. Nem amiatt, amit van, hanem amiatt, aki vagy. Mert az enyém vagy. Szeretlek. Ezt ne felejtsd el, kis barátom. Nem felejtem el, mondta Pancsinello most már széles mosollyal. Aztán hirtelen elkomorodott. Éli? Igen. Mit csináljak ezzel a sok dobozzal meg labdával? Talán odaadhatnád valakinek, akinek tényleg szüksége van rájuk. Pancsinello megfordult, hogy hazainduljon, de újból megállt. Éli? Igen. Nincs hol aludnom. Szeretnél ma este itt aludni? Kérdezte Éli mosolyogva. Hát persze, nagyon fáradt vagyok. Így azon az éjszakán Pancsinello egy halom faforgácson aludt. Úgy aludt, mint a bunda. De jó volt a mesterházában lenni.
0: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét. Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió egy fejűeknek.

és a legjobb az, amikor együtt megy az egész család. Elmentek tekerni a Balaton körül, anya,

van, és nagyon-nagyon elfáradtunk, de mi mindent tud ez a bicikli, igaz? Hogyha megfigyeltétek, majd meghajtjuk, és gördül, és bördül, és vágtat, és szárnyal, és csúszik, de néha-néha döccen-döccen ez a bicikli. Na nézzük csak együtt!

amikor már nagyon-nagyon elfáradtunk este, visszatesszük a bicikliket az autó tetejére. Ne felejtsetek el visszanézni, és nézzétek meg a Balatont. Akkor lemegy a nap, gyönyörű szép hidat látok a víz tetején. Na ezért érdemes megnézni.

0: hajtom, a hajtom, a picajom.
1: Lép be velünk a Mesék Birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
2: Itt, a Petőfi Rádióban.
3: Akinek a szeme kék, takarója a nagy ég. Akinek a szeme zöld, puszta ágyat vet a föld. Akinek meg barna, eledele alma, akinek meg fekete, lilium a tenyere.

0: tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
1: Most vissza a magyar szemékhez.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió Minden Magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsok Laurával. Ma reggel Hegedűs Eszter a vendégem, aki gyógypedagógusként és mesélőként egy igazán különleges sorozatot hozott a gyerekeknek. Április 2-ától elindult a Mozgásmese a Csukás Mese Rádióban, és most arról beszélgetünk, hogy hogyan született meg ez az ötlet, és mi inspirálta a történeteket. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzám.
2: Köszönöm szépen a meghívást, Laura, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mesélj egy kicsit arról, hogy hogyan született meg a Mozgásmese ötlete.
2: Gyógypedagógusként dolgoztam évekig Magyarországon, és a fejlesztéseim során gyakran használtam meséket, és a meséket kísérve építettem fel a fejlesztési tervet, mert azt vettem észre, hogy a gyerekek így sokkal jobban be tudnak vonódni, és jobban figyelnek. És innen jött az egész mozgásmese ötlet, hogy olyan meséket írjak, amik nem csak mesék, hanem valahol fejlesztő mesék is.
1: Hogy hat a gyerekekre egy ilyen foglalkozáson a mese?
2: Először is, amit meg szeretnék említeni, az a figyelemnek a megragadása. Szóval, amikor mesét hallgat a gyermek, akkor azonnal figyel, érdekes lesz számára, és sokkal nyitottabbak lesznek bármilyen feladatra, amit eléjük teszek, amit kérek tőlük, hogy csináljanak meg, és mélyebben élményként épül bele a foglalkozás menetében, mert hogy hallgatják a mesét, és nem csak egy feladatot kell megcsinálni, hanem a mese szereplőivel együtt oldanak meg feladatokat.
1: Hogy kell a gyakorlatban elképzelni ezt a mozgásmesét?
2: A mozgásmese úgy épül fel, hogy van egy mese, ami a napfényes erdőben játszódik kupakkal és bödővel a két cserebogára, és miután a mese elhangzik, utána jön egy érzelmi reflexiós rész, ami segíti a gyermekek érzelmi kifejezését, és megértik, hogy mi is történt a mesében. Ez tulajdonképpen úgy működik, mint egyfajta tanulság a mesének. És ezután következik a mozgásos felhívás, amikor a gyerekeket felhívom arra, hogy együtt mozogjanak a szereplőkkel, hogy bújjanak egy falevél alá, mint egy cserebogár, repüljenek úgy, mint egy méhecske virágról virágra, és ez különböző fajta fejlesztési területeket a nagy mozgás és finom mozgásokon keresztül építem fel.
1: Hegedűs Eszter gyógypedagógus, meseíró a vendégem. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést itt a Csukás Meseórában.
3: Sziasztok, Szájánó Éva vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával és vendégemmel Hegedűs Eszterrel, gyógypedagógussal, akinek a mozgás meséiről beszélgettünk már korábban, és itt folytatjuk a beszélgetést azzal, hogy miért is tartottad fontosnak, hogy a mesét összefond a mozgással.
2: Az alapötlet az volt, hogy szeretnék olyan meséket írni, amik nem csak mesék, hanem kicsit több, mozgásos résszel felépítve, hogy az iskola prevencióba be tudjuk építeni, hiszen a meséim 3-6 éves korú gyermekeknek szólnak főleg, és fontosnak tartottam azt, hogy mire iskolába kerülnek a gyermekek, a nagy mozgások és minden, ami szükséges az iskolai érettséghez, az érintve legyen a meséken keresztül.
1: Milyen visszajelzéseket kaptál? Elérted a célod egyébként?
2: Még tesztelés alatt áll, hiszen tavaly augusztusban kezdtem el ismét meséket írni, mozgásmeséket, de eddigi visszajelzések és a csukás

0: Magyar, ez a Petőfi Rádió, június 20-a szombat van, nem sokára 9 óra lesz, a legfrissebb hírek következnek, én Korcsok Laura vagyok, és várlak vissza a hírek után is sok szeretettel, sok-sok jó magyar dallal. Remélem, hogy nem tűnsz sehova, és nem kell azt kérdeznem tőled, hogy hova tűntél. Ezzel a dallal kezdjük majd a 4-es Street-től.
1: Hova tűntél, mondd, hova tűntél, mondd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázótónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Meleg, napos idő várható. Tárgyalják az Európai Unió következő költségvetését. Megerősít

0: tett szolgálattal készülnek a vízirendőrök a hétvégén.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Egy műszaki hibás kamion már nem tudott lehúzódni, ezért megállt a külső sávon az M43-as autópályán, a 47-es kihajtó közelében. A Csanádpalota határátkelő hely felé vezető oldalon a 46-os kilométernél lezárták a külső sávot. Sokan indultak útnak a Balaton felé, ezért telítettek a sávok az M7-es autópályán. Török Bálint és Székesfehérvár között szakaszosan torlódik a kocsisor, így hosszabb menetidőre kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatónak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. Súlyos panaszokat, napszúrást és akár életveszélyes hőbutát is okozhat a ma kezdődő kánikula, mivel a szervezet még nem alkalmazkodott az idei első nagy hőhullámhoz, figyelmeztetnek a szakemberek. A hirtelen jött meleg leginkább az időseket, a kisgyerekeket, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élőket veszélyezteti. A rosszul létek megelőzése érdekében javasolják a világos, szellős ruházat és a magas faktorszámú fényvédők használatát, strandoláskor pedig a vízbeugrás előtti fokozatos lehűlést. Tömegeket várnak a vízpartokra a hétvégén. A vízirendőrök a Balatonnál megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a tóból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: A kánikula miatt mától keddig félig másodfokú hőségriasztás érvényes. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehet egy-egy zápor, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Én már itt is vagyok, remélem, hogy te is. Június 20-a, szombat reggel 9 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Ma este van a Múzeumok éjszakája, nem sokára hozok neked programötleteket. Maradj itt velem, hova tűntél? Ezzel kezdünk.
1: Itt egy újabb óra.

0: nekem is jár.
1: Kis kece, ezt hallottad most estől itt a Petőfin Minden Magyar. Na most, ha teheted, akkor nézz fel az égre. Mi az, amit nem látsz? Bizony, felhőt, ugyanis ma gyönyörűen süt a nap. Nagyon-nagyon magas az UV-sugárzás, úgyhogy nagyon figyelj, nagyon vigyázz, kend be magad fényvédővel. Na de hát beszéljünk egy kicsit a felhőkről, amit most per pillanat nem látsz. Hihetetlen, de egy átlagos felhő hatalmas, akár egy köbkilométeres térfogattal is rendelkezhet, ami elképesztően nagy méret. Bár látszólag könnyűnek tűnik, valójában a súlya körülbelül 1 millió tonna lehet. Ennek ellenére a felhő sűrűsége valamivel alacsonyabb, mint a körülötte lévő levegői. Ez az apró különbség teszi lehetővé, hogy a felhők könnyedén lebegjenek az égbolton, szinte súlytalanul úszva a levegőben. Ha hiszel nekem, ha nem, ez így van, holnap majd elhiszem. Ez szól most itt a Petőfi.

A Szuper Nem dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. A következő előadó pedig nem más, mint Mocskonyi Dörgő, akivel már találkozhattál tavaly és idén is a dal színpadán. Most egészen a döntőig menetelt az idei dalával, és képzeld, ezt a dalt, amit idén előadott a dal színpadán, úgy át kellett hangszerelje egy teljesen más műfajba, és ez volt az etnofánk, és annyira megtetszett neki ez a műfaj, hogy most stúdióban is felvették ezt a verzióját, hiszen ez annyira közel került hozzá a műsor kapcsán, hogy szerették volna a stúdió körülményekben is felvenni. Na hát most az első dalos dalát játszom neked, ez a Most is ott a parton. Ez egy nyári, nagyon kellemes, nagyon könnyed dal. Ez szól most neked, itt a Petőfi.

0: Teljesség felé, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Lehet, hogy az elmúlt időszakban picit eltűntünk, de higgyétek el, nem tétlenkedtünk. Ezt írta a Honeybees a Facebook oldalán. Az elmúlt hetekben 4 országot jártak be, hogy leforgathassanak egy új videóklipet a Bárcsak lennék című dalukhoz, ami egy különleges kollaboráció Dániel Figergővel. Nem sokára mi is játszani fogjuk ezt a dalt, ígérem. Rengeteg kilométert, még több élményt, fantasztikus helyszíneket láttak, tettek meg. Nagyon sok nevetés kísérte a forgatást, már alig várták, hogy megmutathassák nektek, nekünk, hogy mind dolgoztak az elmúlt hónapokban. Úgyhogy lehetséges, hogy a mai napon Nagykőrösön a koncertjükön már játszani fogják ezt az új dalt is, de utána június 26-án Veszprémben már biztosan, aztán ott lesznek az új szegedi szabadtéri színpadon majd július 8-án, majd július 10-én Baján. Most viszont itt vannak a Petőfi Rádióban, méghozzá Hullik a cseresznyefa virága című dalukkal, ami a Parnograsztal közös. Ezt játszom most neked itt a Petőfin.
1: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybees-ből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Parnograsztal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát, és ezt követve

0: Vannak még mesék, ezt hallottad most a Liliumtól itt a Petőfin Minden Magyar, és nem csak mesék vannak még, hanem hiper, szuper, csodajú magyar dalok is, úgyhogy a legfrissebb hírek után természetesen megyünk is tovább egy ilyennel, ami nem más, mint Ruzsa Magdi dala, a Karma, ezt játszom majd neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Meleg napos idő várható. Tárgyalják az Európai Unió következő költségvetését. Vízosztásra készül a hőségre a MÁV csoport.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Sokan indultak útnak a Balaton felé, ezért telítettek a sávok az M7-es autópályán. Török Bálint és Székesfehérvár között szakaszosan torlódik a kocsisor, így hosszabb menetidőre kell számítani. Tarca déli határában egy műszaki hibás busz vesztegel a 38-as főúton, a 2-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek!
3: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a Brüsszel.

0: teli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. Tehervaganok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény két kocsi a tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant. A vagonok üresek voltak, a baleset éjszaka Münchennél történt. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, közölte a Német Vasúttársaság. Súlyos panaszokat, napszúrást és akár életveszélyes hőgutát is okozhat a ma kezdődő kánikula, mivel a szervezet még nem alkalmazkodott az idei első nagy hőhullámhoz, figyelmeztetnek a szakemberek. A hirtelen jött meleg leginkább az időseket, a kisgyerekeket, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élőket veszélyezteti. A rosszul létek megelőzése érdekében javasolják a világos, szellős ruházat és a magas faktorszámú fényvédők használatát. Tömegeket várnak a vízpartokra a hétvégén, a vízirendőrök a Balatonnál megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a tóból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: A kánikula miatt mától kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehet egy-egy zápor, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Csodaszép nyári napsütéses szombat, 10 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod, és ahogy ígértem, csodajó dalokkal várlak téged ebben az órában is, nem sokára itt lesz az Intim Torna illegál dala, a Follow the Flow-da, kezdésben Ruzsa Magdit játszom neked.
2: Itt egy újabb óra.

Hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

The Flow-dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Ma egészen sok születésnaposunk van, és vannak olyanok is, akik pontosan egy napon születtek, például Nicole Kidman, ausztrál származású színésznő, 59 éves lett a mai napon, Isten éltesse őt, de 59 éves lett nem más, mint Lovasi András is, Kossuth Díjas zenész, énekes, a Kis Pál és a Borz és a Kis Csillag zenésze, énekese. Ma lenne 99 éves Dargai Attila rajzfilmrendező, többek között a Pompom és a Vuk megalkotója. Emellett a mai napon ünnepli születésnapját John Taylor basszusgitáros, a Duran Duran együttes tagja, és ezt azért említem így, ilyen lelkesen, ugyanis a Duran Duran előtt lép majd fel a Compact Disco, akik 8 év kihagyás után újra összeállnak egy koncert erejéig, úgyhogy most következzen is Lotfi Begi, itt a Petőfin.

0: Csak a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Mit nekem, ha mit nekem visz, én nem félem haragát. Kebelemnek pusztaságán, szási rokkó rohanát. Rajta gyorsan.

Bogi dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Június 20-a van, ami azt jelenti, hogy ma este van a Múzeumok Éjszakája, ami 2026-ban is egy igazi kulturális kalandnak ígérkezik. Az ország minden részén megnyitják a kapuikat a múzeumok, és több ezer program közül választhatsz majd. Lesznek rendhagyó tárlatvezetések, zenei és színházi előadások, gyerekfoglalkozások, sőt, olyan helyekre is betekintést nyerhetsz, amelyek máskor nem látogathatók. Részletes programokat pedig a hivatalos oldalokon találhatsz. Gyorsan nézd meg, még van elég időd rá. Én pedig nem sokára hozok egyet, ami szerintem nagyon érdekes lehet számodra. Szerencsére minden évben lesz, volt, van Múzeumok Éjszakája, mint ahogyan a következő dal is belmondó lesz, volt, van. Ez szól most itt a Petőfin. Lesz.

0: Én is félek, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Attól viszont nem kell félj, hogy nem találsz már a nagyon jó programot, ugyanis ma van a múzeumok éjszakája, úgyhogy már egyből kapásból tudok neked nagyon sokat felsorolni. Például, hogyha Budakeszire látogatsz, akkor itt bevezetésként egy vetítéses előadáson mutatják be neked az ívfény legkülönbözőbb alkalmazási területeit, a hajózástól az utcai világításon át az egészségügyig. Például a múzeum témakörébe tartoznak a hajóvilágítás és a morzejeladás eszközei, a műtermi világítás gépei és a vetítőgépek is. Az ívfény technológiát azonban alkalmazták a rádióadásoknál is, ez a szikra távíró. Ilyen érdekességeket hallhatsz, láthatsz, hogyha ellátogatsz ide a múzeumba, és egyébként mielőtt ideérkeznél a Budakeszire, ha esetleg előtte Biatorbágyon, a város ünnepen vennél részt, akkor Szaja Noét hallhatod élőben, aki most itt a rádióban következik. Hangolódunk egy kicsit akkor az ő dalával, és hogyha teheted, akkor először Biatorbágy, és akkor utána pedig Budakeszi. Tehát akkor most Szaja Noétól a Driftwood szól. Itt a Petőfin.
1: Sziasztok, Szaja Noé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfin Rádió.

0: a magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Még mindig szeretlek, bármilyen hülye vagy, és gratulálok a szép házhoz, basszus, hű de nagy, milyen sok szeretet férhet el benne, ja, hogy az nincs, ja, hogy a

Kise nyitom a szemem, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Hát igen, még kise nyitottuk jóformán a szemünket, és már is 11 óra lesz nem sokára. A legfrissebb hírek következnek, utána pedig a Carson komadalával kezdünk immunissává.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Meleg napos idő várható. Hamarosan megszűnhet a hetes cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Ma van a múzeumok éjszakája.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Sokan indultak útnak a Balaton felé, ezért telítettek a sávok az M7-es autópályán. Török Bálint és Székesfehérvár közötti szakaszon torlódik a kocsisor, így hosszabb menetidőre kell számítani. Az M7-es Budapest felé vezető oldalán pedig baleset történt. A 80-as polgárdi csomópont után szallagkorlátnak ütközött egy autó, ezért a 78-as kilométernél a külső és a leálló sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380 a számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Őszre megszűnhet a hetes cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Erről a miniszterelnök beszélt a kétnapos brüsszeli csúcs után. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az eljárást az előző kormány idején tapasztalt jogállamiságot érintő leépülés miatt indították. Hatalmas tűz pusztított el egy luxusszállodát Dominikán. Egy olasz turista füstmérgezésben meghalt. Az épületből csak nem 1700 embert menekítettek ki. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény két kocsi a tolatás közben ütközött, majd mintegy 5 méter magas bor a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson. Ma van a múzeumok éjszakája. Csak nem 470 helyszínen több mint 3000 program várja az érdeklődőket. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: Jó napot kívánok, Mújtica!

0: Istvánt hallják. Megszerezte első győzelmét az idei labdarúgó világbajnokságon Brazília, miután a C csoport második fordulójában, Philadelphiában, magyar idő szerint ma hajnalban 3-0-ra legyőzte Haitit. Ezzel a karibi együttes lett az első csapat a VB-n, amely már biztosan búcsúzik a csoportkör után. Ugyanebben a négyesben nagy lépést tett a továbbjutás felé Marokkó is, az afrikai együttes Skóciát győzte le 1-0-ra Bostonban. A D csoportban a társházigazda Amerikai Egyesült Államok válogatottja 2-0-ra verte Ausztráliát Seattle-ben, és ezzel már a 32 közé jutott. A négyes másik mérkőzésén Santa Clarában Paraguay egy fél időt emberhátrányban játszva 1-0-ra nyert Törökország ellen. A török együttes így meglepetése már biztosan nem juthat tovább csoportjából. A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Hollandia Svédországgal, míg 22 órától Németország elefántcsontparttal csap össze. Holnap hajnali 2 órától Ecuador Curaçao, míg 6 órától Tunézia-Japán mérkőzést rendeznek majd. Negyedik helyen végzett a magyar női kartcsapat a Franciaországban zajló Vivo Európa bajnokságon. A battai sugár Szűcs Luca, Spisz Anna Pusztai Liza alkotta négyes a bronzmérkőzésen az olaszoktól kapott ki 45-34-re, így akárcsak tavaly ezúttal is negyedik lett az EB-n. Az Andrássy Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű párbajtőr csapat pedig a hetedik helyen zárt. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A kánikula miatt mától keddig félig másodfokú hőségriasztás érvényes. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehet egy-egy zápor, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára. Velem Korcsok Laurával és vendégemmel, Korcsok Zsolttal, séffel. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzám.
2: Én köszönöm a meghívást. Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Sokan bajban vagyunk a hétvégi bevásárláskor, mikor a húspult előtt állunk. Annyi hús van előttünk, és nem tudjuk, hogy melyik állatnak melyik részét látjuk éppen, és hogy azt mire tudjuk felhasználni, mit tudunk belőle készíteni. Úgyhogy most kérlek, ebben segíts nekünk a mai napon, és ezeket tegyük tisztába.
2: Kezdjük a legegyszerűbb részével. Sokan nem tudják rólam, de a szakány szakma előtt én hentes végzettséggel rendelkezem, úgyhogy imádom ezt a részét is a szakmának. És akkor kezdjük a legegyszerűbben, a sertésnek a részeivel. A kevésbé használt részei, alkatrészei a sertésnek az a fej, a farok és a köröm rész, mert kevés ételben tudjuk ezt úgy megfőzni és használni, hogy ez mindenkinek jó legyen.
1: Meg talán kevesebben is szeretik.
2: Igen, valóban, mert ezek kicsit zsírosabb, porcosabb, bőrösebb részek, és általában az emberek azért a soványabb színhúsokat jobban kedvelik, mint ezeket a malacságokat.
1: Mik azok, amiket akkor gyakrabban használunk?
2: A nemesebb részei a sertésnek, ami a tarja, a karaj, a comb és a lapocka, ami talán egy picit nem annyira zsíros, mint az előbb említettek, illetve amit nagyon-nagyon szeretnek még, az oldalas, amit fantasztikus módszerekkel lehet elkészíteni.
1: Igen, ezeket a részeket már biztosan sokan hallottuk, tehát hogy tarja, karaj, oldalas, amiket felsoroltál, de hogy ez hol is helyezkedik el a sertésen, azt szerintem nagyon kevesen tudják. Úgyhogy kérlek szépen, így sorrendben próbáld nekünk elmondani, hogy hol találhatóak ezek a részek.
2: Rendben, hát akkor kezdjük a malackának vagy sertésnek az orrával, az elejével. A fejhús után az nyaknak megfelelő rész az a tarja. A tarját követi a karaj. Egészen végig húzódik a sertésnek a fenekéig. A karajnak két része van, van a hosszú karaj és a rövid karaj. A hosszú karaj körbe öleli a szűz pecsenyét, ami a marhánál a bélszín vagy a vesepecsenye. Ez egyébként a sertésnek az egyik legnemesebb és legzsírtlanabb része. És hogyha megyünk tovább, tehát lejjebb, a karaj alatt helyezkedik el végig a bordázat és oldalas. Az oldalas alatt meg a hasalja. És akkor nyilván az első lábánál lévő húsok, az a lapocka, és a hátsó lábánál lévő húsok, azok a comb részei és a comb húsai. És akkor mind a kettőnek van azért, hogy a földhöz van vel, érintkeznie kell, az elsőnél is van az első csülök, a lapockánál és a köröm, illetve a hátsó combnál is van egy hátsó csülök és szintén a köröm.
1: Ezt még egy kicsit emészgetnem kell, fel kell dolgoznom, hogy mit is mondta, hogy mi hol található, úgyhogy most egy kicsi szünetet tartunk, nem sokára folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Korcsok Zsolttal, séffel, itt a Befordultam a konyhára című magazinban. Meg vagy

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára. Velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel Korcsog Zsolt séffel. A sertés húsáról beszélgetünk, és annak részeiről, hogy mi hol található. És most egy kicsit kérlek, fordítsd le civil emberek nyelvére, hogy melyiket ajánlod, soványabb, szaftosabb vagy zsírosabb húsként.
2: A sertés húsnak a legsoványabb és legjobb ízű része én szerintem az a szűzpecsenye. Mint említettem már, a bélszín és a vesepecsenye, ez ugyanez az a hús a marhánál. Marhával ellentétben ezt a sertés részt, ezt nyersen nem fogyasszuk, csak hőkezelve.
1: Tehát a szűz.
2: Ez a szűzpecsenye, így van. A másik legsoványabb része a sertésnek az a karajfilé. Ott egy része nagyon sovány, és talán már száraznak tűnik, egy része egy picit szaftosabb, ott, ahol a tarjához kapcsolódik.
1: Tehát a karaj, ami a sertésnek a hátán végig húzódik, és a tarja, ami a nyakánál, tehát ami a nyak és a hátnál találkozik, az a legszaftosabb, azt mondtad, ugye?
2: Így van, pontosan. Már látod? Már meg is tanultad, hogy mihol helyezkedik el.
1: Remélem, hogy nem csak én tanultam már meg, hanem a kedves hallgatók is. Akkor menjünk is tovább. Mi az, ami szaftos a karajon kívül?
2: Hát a tarja az egyik legszaftosabb húsunk, és talán a tarja után az oldalas, ami még, ami talán a szaftosságon kívül zsírosabb is, mint maga a tarjafilé.
1: Mert hogy a tarja zsíros?
2: A tarját az jellemzi, hogyha egy szeletet levágunk belőle, akkor 4, illetve 5 izomcsoportot vesz körbe egy zsírszövet. Egy hártyás zsíros szövet, ami teszi majd a sütésnél szaftossá ezt a húst, és fenséges ízűvé.
1: És akkor a tarján és az oldalason kívül mi az, ami még a sertésnek zsíros része?
2: Teljesen nem mondanám zsíros résznek, inkább beszéltünk a lapockáról, az első lábról, aminek szinte az összes húsát én darálva ajánlanám, mint darált húsként készítsünk belőle, mert hogyha ezt ledaráljuk, akkor általában ilyen 60-65%-nyi hús, és a többi a zsíros része van ennek a húsnak, vagy ennek a húsrésznek, és ezt darálva nagyon-nagyon sokféle ételbe tudjuk használni. Megyünk tovább, akkor hátul van még a comb, ami 4 féle húsból, 4 féle izomcsoport áll össze. Ebből már tudunk csinálni egybesültet, szeletsültet, illetve ez is darálva zseniális étel, vagy pedig kockázva egy jó pörköltnek. Ami lemaradt még, azok a
1: részek.
2: Igen, szó szerint, tehát azok a részek a sertésnél, ami nagyon megosztóan, tehát nem sok ember szereti azokat a cupákosabb, picit zsírosabb, kollagénben gazdag olyan részeket, egyébként én imádom.
1: Én is nagyon szeretem a csülökhúst.
2: Ugye? Amiből egyébként nagyon jó, igazi, hagyományos magyaros ételeket tudunk készíteni. Elhanyagolható, vagyis hát nem is mondhatom azt, hogy elhanyagolható, csak sokan nem szeretik, de például a fejhús az is egy fantasztikus hús lehet, jól megabálva. Nagyon sokan óckodnak a sertés agyvelőtől. Az kellőképpen finoman megabálva, és utána bepanírozva és kisütve, rántva fantasztikus étel tud lenni.
1: Nem is olyan régen, azt hiszem, marha nyelvet kóstoltam. A sertés nyelvét is megehetjük?
2: Valóban a sertés nyelv is ugyanúgy, mint a marha nyelv fogyasztható, de kevésbé ismert. Általában inkább megfőzik, megabálják ezt is a fejhússal, ledarálják, vagy összeszecskázzák, összeaprítják, és mondjuk disznósajtot készítenek belőle. Vagy nagyon sokan nem tudják, de például egy jó májas hurkának is az alapja ezek az apró abált disznóságok, mint a sertésnyelv és a sertésfejhús.
1: Most már a sertés részeivel teljes mértékben tisztában vagyunk, megtanultuk, de hogy ezekből mit készítsünk, ezzel folytatjuk nem sokára a beszélgetést. Vendégemmel Korcsog Zsolta a séffel, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára. Velem Korcsog Laurával és vendégemmel Korcsog Zsolttal, séffel. A sertés részeiről beszélgettünk, és hogy mi hol található az állaton. Most pedig arról beszélgessünk, hogyha már ezeket mind tudjuk, hogy mit készítsünk belőlük egyszerűen.
2: Hát igazából a fej, farok, csülök, illetve a körömrészt már átbeszéltük, úgyhogy azt tegyük is be a fagyasztóba. Kezdjük a tarjával. A tarját csonttal vagy csont nélkül, filében, hogyha megvásároljuk, akkor ha szeretnénk megspékelve, megtűzdelve, fokhagymával, szalonnával, egybe megsüthetjük hőmérsékletet, a hőfokot, azt meg később megbeszéljük. De a tarját, hogyha felszeleteljük és bepácoljuk, akkor szeletben is fantasztikus ételt tudunk belőle készíteni, simán megsütve. Nagyon sokan talán tudják is, hogy a tarja az egyik olyan legkedveltebb alapanyag, amit kinti kerti grillen is meg tudunk sütni egy hétvégi összejövetel kapcsán, vagy alkalmával. Illetve az én egyik legnagyobb kedvencem az a sertés tarjafilé szeletelve és rántva. Zelleres krumpli salátával az egyik legrégibb magyar étel és az egyik legfinomabb. Hogyha megyünk tovább a tarját kibeszélve...
1: Nem, még maradjunk a tarjánál, tehát egy egészben megsütjük, akkor milyen hőfok és mennyi ideig?
2: Ez a tarjának igazából a nagyságától függ, mert általában másfél kilótól 2,5 kilóig azért az megtalálható, attól függ, hogy milyen nagy volt a sertés, de hogyha 145-150 fokra betesszük a sütőbe egy másfél-két órára, akkor nagy hibát nem tudunk elkövetni. Az a fontos egy egybesült húsoknál, hogy alacsonyabb hőmérsékleten hosszabb ideig készítsük. És hogyha teszünk alá egy újnyi vizet és egy kevés zsíradékot, azzal se tudunk ártani neki. Érdemes egyébként a sertéstarját előző nap este kivenni, jól bedörzsölni, daránt fokhagymával, sóval, durva borssal, majorannával, én a majorannát nagyon szeretem használni hozzá. A mustárt nem ajánlom egyelőre az egészben sült húsoknál, inkább a szelet húsoknál, és hogyha ezt berakva a hűtőbe másnap reggel kivesszük, zsiradékon, pici vizen, 145-150 fokon, két óra alatt fantasztikusan puhára lehet sütni. Utána, hogyha a sütőt egy picit magasabb hőmérsékletre kapcsoljuk, 185-190 fokon, az utolsó 10 perc alatt meg egy nagyon szép kérget lehet rá készíteni.
1: És most ezzel... már mehetünk tovább.
2: Igen, a tarját azt kibeszéltük, akkor mehetünk a karajfilére. A karajfilét is szokták egyben sütni, bár ez egy picit szárazabb lesz. Érdemesebb megspékelni, az azt jelenti, vagy felszúrni és bele, mondjuk bele szúrni egy darab füstölt kolbászt, házi kolbászt. Mert ez belülről is ad neki majd egy kis zsírt, egy kis kenést ennek a húsnak. Talán nem lesz olyan száraz. A karajt szintén szeletelve, újnyi szeletekben lehet belőle készíteni rántva. Hétvégén vasárnap nagyon sok háztartásban előfordul, illetve hogyha ha egy picit megütjük a klófolónak nem a bütykösse felével, hanem a sima felével, akkor lehet szeletet is sütni belőle. Itt a legfontosabb tanácsom az, hogy a sztéksütéshez hasonlóan a karajfilét is, hogyha az egyik felét megsütjük, és a másik felét is megsütjük kb. Másfél-másfél percig, és félrehúzzuk pihentetni, elkészült a maga a karajfilénk. És akkor nem lesz olyan rágos és kemény, hanem jó szaftos marad. És innentől kezdve ezt a karajfilét, hogyha betesszük egy sütőt edénybe, egy tepsibe, és mondjuk halmozunk rá bármilyen zöldséget, paradicsomot, vagy bármilyen sonka terméket, és sajttal betakarjuk, akkor ezt egy csőben sülve készített ételnek nevezik, hívják, és ez is fantasztikus étel tud lenni vasárnapi ebédként.
1: Ha az információim és a receptoraim nem csalnak, akkor még az oldalas és a dagadó hátra maradt, úgyhogy ezzel folytatjuk majd a beszélgetést vendégemmel, Korcsog Zsolttal, séffel, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.
1: Láthatatlanul, szemlesütve áll, lefagyott a szél.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára. Velem Korcsok Laurával és vendégemmel Korcsok Zsolttal, séffel, a sertés húsáról, részeiről beszélgettünk, és hogy abból mit tudunk készíteni, milyen fogásokat. Átbeszéltük már a tarját és a karajt, most az oldalas és a dagadó következik, nem mesélj nekem.
2: Igen, egyébként az egyik legszebb és legjobb és legsűrűbben vagy legtöbbféleképpen felhasználható része a sertésnek az oldalas. Csonttal, csont nélkül, darabolva, bárhogyan fantasztikus ételeket tudunk belőle készíteni, de sajnos igazából 90%-ban ezt csak sütjük. Vagy pácoljuk előtte és úgy sütjük, vagy csak simán betesszük a sütőbe és befűszerezzük sóval, borssal, majoránával, fokhagymával, és megsütjük hasonlóképpen, mint az egyben sült tarját.
1: Vagy barbecue-val.
2: Hát ez lett volna a következő egyébként, hogy az oldalast 100 és 100 féle barbecue-val, mert a barbecue-nak nagyon sokféle öntetet és mártását lehet vásárolni már készen, ami szintén, ha nem akarunk vele otthon bíbelődni, mert egyébként a barbecue főzése az több órát vesz igénybe. De nagyon sok kereskedelmi áruházban lehet kapni kész barbecue-t, nagyon-nagyon-nagyon sokféle ízben. Ki mit szeret? És ennél az oldalasnál, a sütés kétharmadánál, hogyha kivesszük a sütőből, és jó vastagon bekenjük barbecue öntettel, vagy barbecue szósszal, és utána visszatesszük, és így fejezzük be, nem tudunk vele hibázni.
1: A tarjánál az előbb azt mondtad, hogy ha az egybesült tarját nézzük, akkor a sütőben nagyjából 140 fokon másfél-két óráig kell süssük. Mi a helyzet az oldalasnál?
2: Ezt is hasonlóképpen egyébként kell neki a 100-145 fok, és szintén minimum 1 óra, 1 óra 20 perc az, amit a sütőben kell tölteni ennek a húsnak.
1: Akkor menjünk is lejjebb, ugyanis az oldalas alatt található a dagadó. Mi a helyzet ezzel a húsrésszel?
2: A dagadó is egy fantasztikusan finom húsrésze a sertésnek. Hogyha nem olyan zsíros az állat, akkor még ízletesebb a húsa. Ezt gyerekkoromban általában mindig töltve készítették el otthon a háziasszonyok, illetve a tanulókoromban a szakács iskolában is úgy tanultuk, hogy a töltött dagadót részesítették előnyben. A mai napig egyébként az egyik legfinomabb étel, egy zsemletöltelékkel megtöltött dagadó. Azért félnek a háziasszonyok ezt elkészíteni, mert egy nagyon-nagyon pici óvatosságot és szakértelmet igényel, hogy hogyan szúrjuk fel ezt a húst, hogy hogyan tudjuk ezután majd megtölteni.
1: És hogyan tudjuk?
2: Hát, ha rám hallgattok, akkor megkérjétek a Hentes bácsit, ahol veszitek, és ő nagyon szívesen egy mozdulattal felszúrja ezt a húst kellőképpen.
1: És csak töltve fogyasszuk, megkészítjük?
2: Többek között igen, de elárulok egy titkot. Én nagyon szeretem a dagadót használni pörköltnek is, illetve sertésragulevesnek, egy jó, tárkonyos, tejszínes sertésragulevesnek. A dagadóból készített leves fenséges.
1: Ritkaságnak számít egyébként a dagadó része, tehát egy olyan kicsit elitebb része a sertésnek?
2: Nem, pont inkább az ellenkezője. Tehát a húspultokban azt tapasztalom, hogy kevésbé vásároljak olyan sűrűn a dagadót, mint a tarját vagy a karajt, és inkább, hogy ne legyen baj a húsnak, bedarálják, és nagyon jó fasírt alapanyag tud lenni belőle, hiszen a dagadó is olyan típusú hús, ahol a színhús és a zsírnak a százalék olyan 60-40. Az azt jelenti, hogy 60% a hús, és 40% a zsíradék, de azt tudni kell, hogy a dagadónál nem olyan kemény a zsírréteg, meg a zsír állag a szerkezete, mint mondjuk a hátán az állatnak, hanem inkább puhább, kellemesebb, lágyabb maga ez a zsírszövet. Épp ezért sokkal jobban lehet használni a főzéshez, és sokkal ízletesebb.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen teljes körű betekintést kaptunk a sertéshúst illetően, és az elkészítésével, hogy hogyan boldogulhatunk, és mit készítsünk belőle. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál a mai napon.
2: Én köszönöm a meghívást.

0: Hogy a vihar a szárnyon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
4: Gyógyító állatok.
5: Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
4: Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
5: Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
4: Amikor egy érintés is segít.
6: Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
7: Jó érzés.
4: Jóra valók. Ma 17 óra 25 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Meleg, napos idő várható. Izrael ismét légicsapásokat mért Libanonra. Mától a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Több autó ütközött az M7-es autópályán a 70-es Szabadbattyány és a 80-as Polgárdi csomópont közötti szakaszon. A 77-es kilométernél egy sávon lehet haladni, a torlódás már csak nem 7 kilométeres. Torlódásra kell készülni az M0-as M6-os csomópontban. Az M6-osra lehajtva a 14-es és a 20-as kilométer között terelésben kell autózni, ezért lassul le a forgalom az M0-as és a 18-as ért észak kihajtó között. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
8: Az izraeli hadsereg ismét légicsapásokat mért dél-libanoni területekre. Öten meghaltak, több települést annak ellenére támadtak, hogy Izrael és a Hezbollah tegnap tűzszünetben állapodott meg. Az Egyesült Államok és Irán közötti harcokat lezáró, a héten megkötött keretmegállapodást tegnap írták volna alá Svájcban J.D. Vance amerikai alelnök részvételével, de ő a Libanonban kiújult harcok miatt lemondta részvételét. Közben amerikai források szerint elindult Svájcba Steve Witkoff, amerikai főtárgyaló, hogy újrakezdjék a Washington és Teherán közötti megbeszéléseket. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban, egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény két kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt

0: húzódó főútra zuhant Münchenben. Menetrend szerinti autóbusz és autó ütközött a Veszprém megyei Csetényben. A személyautó vezetője meghalt, a buszsofőr súlyosan megsérült. A busz mintegy 40 utasa közül 8-an könnyebb sérüléseket szenvedtek. A helyszínre több mentőegység és mentőhelikopter is érkezett. Mától a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban. Az ülőhelyek száma pedig meg háromszorozódik. Sok express és interrégió vonat korszerű, alacsony padlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, és idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. A járatok túlnyomó részén a balatoni első állomásig kötelező helyjegyet venni. Több állomáson lesznek tartalékmozdonyok, és szükséges esetén vonatpótló autóbuszokat is be tudnak állítani a forgalomba.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: A kánikula miatt mától keddi félig másodfokú hőségriasztás érvényes. A sok napsütés mellett csak elszortan lehet egy-egy zápor, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Szombat délben indul a visszaszámlálás, a Petőfi Rádiós lágerlistáját hallod, ez a Petőfi 56, a hét legtöbbet kért, legtöbbet pörgetett magyar dalainak listája. Hello, Szikora Tamás vagyok, kezdhetünk? Az 56. a Kolibri, és a Nem ismerlek.
2: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
2: Ez a Petőfi Rádió.
1: Az 56.

0: hivatalos magyar zenei listája,
1: amelyben következik By Alex és az Az én országom. A dal, amely kritikus, de el is mondta egyébként, hogy miért, mert azt szeretné, hogy a magyar emberek újra boldogok, kiegyensúlyozottak legyenek, és arra vágyik, hogy amikor kimegy az utcára, vagy amikor a hétköznapjait éli magyar emberként, akkor ugyanazt érezze, mint amikor kint van egy fesztiválon, egy koncerten, hogy mindannyian szabadok és gyerekek vagyunk. Na, ennek szellemében íródott ez a dal. By Alex és a Slap, Az én országom.
2: Az

0: nagyon.
1: Petőfi 56, az 50.
2: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Queen zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
3: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
4: Ez a legújabb magyar zene.
3: Lát.

0: 56. A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a 7 legjobbjaival. Petőfi Rádió.
1: Közöttük pedig a Valmar és az Átutazó. Valkusz Milán, aki mostanában teljesen új zenei terepen bontogatja a szárnyait, ugyanis a zenész egy izgalmas DJ formációban csillogtatja a tehetségét, amellyel külföldi karrier felépítésére készül. Milán, mint DJ. Wow, nagyon várjuk. Mellette persze jönnek a Valmaros nyári koncertek. Hát a két zenei projekt összeegyeztetése bizonyára nem lesz könnyű feladat, de ilyen zenéket kapunk a srácoktól. Valmar, 100 Sins, Átutazó a Petőfi Rádiós lágerlistáján. Mutatom a helyezését.
0: Petőfi 56. A 48.

0: azon túl is még.
1: Hazai zene minden mennyiségben.
2: A Magyar Zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
1: Petőfi 56.
2: A 45

0: Viki aktuális sikere, az Álompor. Az énekesnő, akinek gyerekként nagyon erős megfelelési kényszere volt a szülei felé, ráadásul 7 féltestvérek, úgyhogy nagyon bizonytalan volt számára a családi talaj. Éppen ezért a színpad volt számára mindig is az a közeg, ahol azt érezte, hogy biztonságban van, mert hogy Viki életében a színpad már 6 éves kora óta fontos szerepet tölt be. Itt egy dal, amely a gyerekkori álmokról szól, arról, hogy ezek valóra válhatnak. Lábas Viki Álompor a Petőfi Rádiós lágerlistáját.
1: Petőfi 56. A 44.
2: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat, az

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenével. Petőfi Rádió.
1: Egy óra után következik az az énekesnő, akinek a legnagyobb inspirációi között ott van Rosalia, Travis Scott, vagy éppen Hans Zimmer, mint kiemelte, hogy az ő soundtrackjei mindig más dimenzióba repítik őt. Ő Csinszka, ez pedig a felsütött a napsugára a Petőfi Rádiós slágerlistáján mindjárt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőn 10 órakor a Dunán. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ezt überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 55 perckor. A Dunán.
6: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám.
8: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
9: Koncert este, családi kirándulás hétvégén, egy spontán nyári kaland? Indulás előtt keresd az Útinformot. Friss közlekedési információinkkal könnyebben és gyorsabban célba érhetsz. Már 50 éve úton vagyunk veletek. www.útinform.hu.
7: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
7: Ez a Petőfi Rádió.
10: Folytatódik a kánikula. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Új időszaki kiállítás nyílt a Közlekedési Múzeumban.
7: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Sokan indultak útnak a Balaton felé, ezért telítettek a sávok az M7-es autópályán. Törökbálint és Székesfehérvár között szakaszosan torlódik a kocsisor, így hosszabb menetidőre kell számítani. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több útszakaszon dolgoznak. Napközben a félpályás lezárások miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3033 180-as számra.
7: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
10: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Az Öveket becsatolni című tárlaton a látogatók a közlekedés biztonság történetét ismerhetik meg. Menetrend szerinti autóbusz és autó ütközött Veszprém megyei Csetényben. A személyautó vezetője meghalt, a buszsofőr súlyosan megsérült. A busz mintegy 40 utasa közül 8-an könnyebb sérüléseket szenvedtek. A helyszínre több mentőegység és mentő

0: helikopter is érkezett. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. A palackokat a készlet erejéig a peronoknál, az ügyfélszolgálatokon vagy a pénztáraknál lehet átvenni.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: A sok napsütés mellett csak elszórtan lehet egy-egy zápor, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Egy óra után is magyar zenék hozzák a hétvége hangulatát a Petőfi Rádióban, ráadásul top magyar kedvencek, mert a hivatalos lágeristánkat hallod, ez a Petőfi 56. Hello, Szikora Tamás vagyok. A kezdés Csinszkájé, itt a felsütött a napsugára.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
2: Ez a Petőfi Rádió.
1: A negy-

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenével. Petőfi Rádió.
1: Közöttük most egy forró partidal a Well Hello-tól. Éjfél tájt a Petőfi Rádiós lágerlistáján. Egy ízig vérig 100%-ig nyári dal, amely a szerelemről, a vágyakról, valamint az éjszakai romantikáról, bulizásról, szabadságról szól. Szóval, hogyha van olyan dal, amely egyszerre álom, nyári kaland és éjféli lángolás, akkor... szerintem az ez. Well Hello éjféltájt. Ezzel idézzük fel most a nyári estéket a Petőfit. A 30

0: Petőfi 56.
1: A 37.
2: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenével. Petőfi Rádió.
1: Következik a 2026-ban újraindult Diaz Menta projekt második dala, az Idegen, amely szorosan kapcsolódik az első Méreg című számukhoz. Tovább viszi azt az érzelmi ívet, amely a belső vívódásról szól, az önazonosságról, valamint a felismerés fájdalmas pillanatairól. Az érzés, amikor rájössz, hogy te magad megváltoztál, és az új éned egy olyas valaki lett, akit annyira nem szeretsz. Ez a szám arról az állapotról mesél, amikor valaki mellett észrevétlenül elkezdünk megváltozni, és ez a folyamat nagyon sokáig láthatatlan marad, mert a személyiségünk lassan kopik, a határok elmosódnak, viszont végül megvan a felismerés, hogy már nem azok vagyunk, akik régen voltunk. És itt jön a dal, ami arról szól, hogy elindul bennünk a vágy, hogy visszataláljunk önmagunkhoz. Diaz Menta Idegen, ezt hozom most a Petőfi Rádiós lágerlistájáról. Mutatom a helyezését.
0: Petőfi 56. A 34.

0: Petőfi 56.
1: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a hét legjobbjaival.
0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: Magyar Zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Következik a Zaporozsec legfrissebb és egyben eddigi legnagyobb kollaborációja is akár. A Mező Misivel közös köszi a Petőfi Rádiós lágerlistáján. A dal, amely mondhatni egy olyan embernek a sztoria, akit az élet nem kényeztetett el, és aki sokszor várt valamire. Szerelemre, boldogságra, elfogadásra, vagy csak szimplán egy szebb jövőre. A várakozás azonban csalódásra vált, a kapcsolat pedig, amiben reménykedett, végül nem azt adta, amire vágyott. Zaporozsec, Mező Misi, köszi! Ezt hallod most a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistájáról.
0: Petőfi 56.
1: A 30.

0: holnap délben folytatjuk majd a visszaszámlálást a top 28-al. A folytatásban pedig Medgyessy Gábor számít rád, ő várja a közlekedési infokat, a programötleteket, akár Viberen 0630303380. Kellemes hétvégét kívánok, én léptem, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Media Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Nyilván halkati kérdés is ez, hogy nagyon nehéz velem dolgozni, mert van egyfajta elképzelésem, és nem vagyok hajlandó mindent megcsinálni.
4: Szerintem csak maximalista vagy, nem?
3: Ez egy szép szó, de mondjuk, hogy igen. Az élet csak egy vicc, elmúlik, mint a sic. Az egész csak egy show, de szórakoztató. Most idéztem magamtól elnézést ezért, de úgy érzem, hogy ebben nagyon sűrítve benne van minden, ami az életnek az értelme.
2: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és a Közmédia YouTube csatornáján. Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
5: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Szép napot kívánok! Rekkenő hőség várható holnap is, tömegeket várnak a vízpartokra a hétvégén. Ma van a múzeumok éjszakája.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Sokan indultak útnak a Balaton felé, ezért telítettek a sávok az M7-es autópályán. Törökbálint és Székesfehérvár között szakaszosan torlódik a kocsisor, így hosszabb menetidőre kell számítani. Baleset történt a 8-as főúton Csór és Várpalota között. A Veszprém felé vezető oldalon a 23-as kilométernél lezárták a külső sávot, közel 2 kilométeren keresztül arra szól a kocsisor. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
6: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddéj félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagy vidéki vasút és autóbuszállomáson. A palackokat a készlet erejéig a peronoknál, az ügyfélszolgálatokon vagy a pénztáraknál lehet átvenni. Tömegeket várnak a vízpartokra az első igazán meleg nyári hétvégén. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. A tavaknál a viharjelzésekre nagyon kell figyelni. Ha a lámpák percenként 45-öt villannak, legfeljebb 500 méterre szabad eltávolodni a parttól. Gyorsabb jelzés eseténél pedig azonnal ki kell jönni a vízből. Ma van a múzeumok éjszakája, csak nem 470 helyszínen több mint 3000 program várja az érdeklődőket. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: A sok napsütés mellett csak elszórtan lehet egy-egy zápor, főleg északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
5: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A Petőfi 56-os visszaszámlálás után már indítjuk is a forró szombat délutánunkat. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok, és hogy könnyebben átvészeljük a következő órákat, hozok majd program tippeket, ötleteket, jó kis témával is készültem, és szólnak egymás után a hazai kedvencek. A kezdés a Follow the Flow-é.
1: Itt egy újabb óra.
5: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar hivatalosan is elindult a szombat délután. Jó, hogy itt vagy, akár egy kiadó strandolás, utazás, a kényelmes otthoni lazítás, vagy éppen meló közben hallgatsz minket. Tarts velem, és töltsük együtt a következő órákat, mert a jó zenék mellett hozom a legjobb programötleteket a hétvégére. Hát lássuk be, hogy ezekben a kánikulai napokban az ember vagy egy jégkamerában, vagy egy strandon tudja csak elképzelni magát. Mondjuk maradjunk a reálisabb és sokkal élvezetesebb forgatókönyvnél, vagyis a strandnál. A kérdés már csak az, hogy melyik az a hazai strand, amelyik a te szíved csücske. Hol a legjobb a lángos, hol a leghűvösebb az árnyék, és hol a legfrissítőbb a víz szerinted? Most te döntesz. Indítjuk a nagy nyári voksolást. Szavaz a kedvenc strandodra és strandmenüdre. Jöhetnek az SMS-ek 0630303380, Viberen, Instán és Facebookon is üzenhetsz, hogy szerinted melyik a legjobb hazai strand, és melyik a legjobb strandos fogás. Én pedig hozom a szombat délutánod mellé a legmenőbb hazai zenéket. Itt is van az Airi Mafia Betonhofival. Ez a Nesztek.

Hát, Bieber's és a Summer Love Ghost a Petőfin, ahol minden magyar, elképesztő, hogy már 13 éves ez a dal is. Na hát, ha már a kedvenc fürdőhelyeinkről beszélünk, komoly harc ment a Balatonon. A kék hullám zászló minősítésen rekord mennyiségű 47 strand indult el, és végül a Vonyarcvasegyi Lido zsebelte be a Balaton legjobb strandja 2025 címet. Balaton Fűzfő lett a legokosabb, az okos strand díjjal Füred hozta el a legcsaládbarátabb helynek járó elismerést, és összesen 25 fürdőhely kapott elit 5 csillagos értékelést. Na, jó hír az, hogy a kulisszák mögött már az idei 2026-os szezonra is gőzerővel szerveződik a verseny, lebegtetik a híreket, hogy hamarosan újraindulhat a nagy strandszemle, és a bírálók megint szigorúan pontozzák majd a pázsitot, az akadálymentesítést, a digitális szolgáltatásokat és a megújult büfé kínálatot. Na de hogy idén kitaszítja le a trónról Vonyarcvasegyet, vagy egyáltalán letaszítja egy strand, majd kiderül. Szerinted kinek járna idén az 5 csillag? Írd meg SMS-ben a 0630303380-ra, de üzenhetsz Viberen vagy Facebookon. Keressük a kedvenc strandokat és a kedvenc strandmenüket is. A tankcsapdával folytatjuk a szombat délutánunkat. Adjon az ég!

Ez itt a Petőfi Rádió, ahol minden magyar kedvenc strandok és strandmenük, erről beszélgetünk szombat délután. Sziasztok, a nagy kedvenc a Szentendrei Postás strand, gyerekkori élmények is kötnek oda, ezt Bori üzente meg SMS-ben a 06 30 30 30 380-ra. Köszönöm szépen, ott egyébként én is voltam, már tényleg nagyon szép a Duna. Aztán Nándita jött, hogy a Balatonon bárhol jó örök szerelem, természetesen a sajtos tejfölös lángossal, utána pedig a jól megcukrozott kakaós és fahéjas palacsintával. Az a legjobb. Hát igen, már megint egy olyan téma, amitől éhesek leszünk. Köszi Nándi, hogy írtál, és Esztertől is itt van egy üzenet. Viberen nekem több kedvenc strandom is van, az egyik a Gárdonyi Szabastrand, a másik pedig Balatonberényben, és csak a sajtos tejfölös lángos. Egyelőre a sajtos tejfölös lángos vezet. Na de várom a továbbiakat. Jöhetnek a kedvenc strandok és a hozzátartozó legjobb büfémenük is. 06 30 30 30 380, ez az SMS számunk, de írhatsz a Facebookon és Instán is, ami pedig a következő perceket illeti, már is Csinszka énekel nekünk, ez a Felsütött a napsugára, itt a Petőfim.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az első igazi kánikulai hétvégénken arról beszélgetünk, hogy melyik a kedvenc strandunk itthon, illetve hogy melyik strandmenüért rajongunk. SMS

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
3: Milyen nyár vár rád?
2: A legjobb zenék, nyári történetek.
4: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
2: Különleges ízek.
5: Nem akarsz minden nap főzni rá?
2: Izgalmas programok.
6: Fantasztikus!
2: Emlékezetes találkozások.
7: Na, elmondom, mik a legendák.
8: Mondja.
2: A Kárpát-medence 1000 csodája csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
9: A műsorajánló után
10: a legfrissebb információk első kézből.
9: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
10: Ez a Petőfi Rádió.
11: Rekkenő hőség várható holnap is. Tömegeket várnak a vízpartokra a hétvégén. Új kiállítás nyílt a közlekedési múzeumban.
10: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Jelenleg is élénk a forgalom az autópályákon, azok közül is főként az M1-esen, az M3-ason és az M7-esen, de jelentősebb fennakadások, torlódások nélkül jó tempóban lehet autózni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
10: Petőfi Rádió.
9: Hírek.
11: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddéjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. A palackokat a készleterejéig a peronoknál, az ügyfélszolgálatokon vagy a pénztáraknál lehet átvenni. Tömegeket várnak a vízpartokra az első igazán meleg nyári hétvégén. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. A tavaknál a viharjelzésekre nagyon kell figyelni. Ha a lámpák percenként 45-öt villannak, legfeljebb 500 méterre szabad eltávolodni a parttól. Gyorsabb jelzésnél pedig azonnal ki kell jönni a vízből. Új időszaki kiállítás nyílt a Közlekedési Múzeumban az Északi Járműjavító épületében. Az Abaton Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat. Hangsúlyozta, az Öveket becsatolni című új tárlaton a látogatók a közlekedésbiztonság történetét követhetik végig a Magyar Királyi Posta autós iskolájától egészen a mesterséges intelligenciával működő innovációk világáig. Akár egyébként ma éjszaka is, hiszen ma van a múzeumok éjszakája. Csak nem 470 helyszínen több mint 3000 program várja az érdeklődőket. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják.
10: Petőfi Rádió. Sport.
12: Az Egyesült Államok válogatottja bejutott a legjobb 32 közé a labdarúgó világbajnokságon. Törökország és Haiti viszont biztosan búcsúzik a csoportkör után. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Megszerezte első győzelmét az idei labdarúgó világbajnokságon Brazília, miután a C csoport második fordulójában, Philadelphiában 3-0-ra legyőzte Haitit. Ezzel a karibi együttes már biztosan búcsúzik a csoportkör után, ugyanebben a négyesben nagy lépést tett a továbbjutás felé Marokkó is. Az afrikai csapat Skóciát győzte le 1-0-ra Bostonban. A D csoportban a társházigazda Amerikai Egyesült Államok válogatottja 2-0-ra verte Ausztráliát Seattle-ben, és ezzel már a 32 közé jutott. A négyes másik mérkőzésén Santa Clarában Paraguay egy fél időt emberhátrányban játszva 1-0-ra nyert Törökország ellen. A török együttes így már biztosan nem juthat tovább csoportjából. A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Hollandia Svédországgal, míg 22 órától Németország Elefántcsontparttal csap össze. Holnap hajnali 2 órától Ecuador Curaçao, míg 6 órától Tunézia-Japán mérkőzést rendeznek majd. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
9: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: A nap hátralévő részében a sok napsütés mellett csak elszórtan lehet egy-egy zápor, főként

0: Északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható. Részletes híreink a hírado.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Egy újabb óra hazai kedvencekkel, újdonságokkal feltöltve, jövök egy jó kis balatoni program ötlettel is, és arról beszélgetünk közben, hogy melyik a kedvenc strandunk, illetve a kedvenc strandmenünk. Jöhetnek az üzenetek, hozzászólások. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, ez pedig itt a Random Trip.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Na, megkaptuk az első igazi kánikulai forró hétvégénket, úgyhogy ma arról beszélgetünk, melyik a kedvenc hazai strandod, illetve a kedvenc strandmenüd. Csak a hekkén nem vagyok hajlandó más tenni a strandon, ezzel kezdek, utána jöhet a csobbanás. Szigorúan Szamárdiban Árpita jött ez, köszönöm szépen. Peti is írt, hogy strand fröccs és egy jó nagy lángos, köszi, és Deka üzenete is itt van, sült kolbász mustárral, kenyérrel és ubival, de hogy látom, főleg a strand menü téma indította be a fantáziákat. A leírás nélkül jött még Viberen, hogy az elmúlt pár évben rákattantam a mogyoró krémes palacsintára. Na de ezek mellett várom a kedvenc hazai strand helyszíneket is, melyik a szíved csüske. 0-30-30-30-380 az SMS számunk, de Viberen, Instán és Facebookon is hozzá tudsz szólni még. Az Anima Sound System érkezik Beg Zolival, az is te vagy. Ez volt.

Nemzeti Rádió, ahol minden magyar. Két ütemű nosztalgia van éppen a Balaton parton, mert hogy már tart a Moped Party. Ez egy nagyon jó kis hétvégi programtip azoknak, akik szeretik a benzingőzt és a retro életérzést. Egészen június 21-éig kezd helyen a Helikon strandon tart ez a bizonyos Balaton Party Moped Party. A találkozó mottoja mindent elárul 30 év felett, 50 köbcenti alatt. Ez azt jelenti, hogy az 50 köbcenti alatti, de már 30 évnél idősebb kismotorok kapják a főszerepet, de látogatóként is egy nagyon jó kis hétvégi kikapcsolódásnak ígérkezik ez a parádé. Ma a vízparton folytatódik a mopedes együttlét, már a strandi programok délután 5-kor zárulnak, utána nem érdemes hazamenni, mert ma van a múzeumok éjszakája is, így városszerte rengeteg esti program vár rád. Vasárnap pedig egy kötetlen, szabad motorozással fedezhetjük fel a Balaton nyugati medencéjét. Ha a Keszthely környékén jársz, akkor ezt szerintem kár lenne kihagyni. Ha van neked is jó kis programtipped így hétvégére, nyugodtan küld el, például Viberen vagy Facebookon. Én pedig küldöm neked a jó hazai zenéket, itt is van Paulina és az Aznap éjjel, a Petőfim. Aznap éjjel.

0: you never will.
1: Ezen a forró nyári hétvégén is itt hallod a kedvenceidet, illetve rengeteg újdonságot a Petőfin, ahol minden magyar. Ha figyelemmel kíséred a hazai könnyűzenét, akkor pontosan tudod szerintem, hogy Dash és Young Fly párosa gyakorlatilag garancia a nyári slágerekre, és ez most sincs másképp, ugyanis megérkezett a legújabb közös zenéjük, a Kis Kece, ami első hallásra egy hamisítatlan tengerparti bulis dalnak tűnhet a látványos videóklipjével, de a srácok azért csavartak egyet a dolgon, a fülbemászó dallamok mögött egy elég viharos kapcsolat rajzolódik ki. A szöveg arról a tipikus helyzetről szól, amikor a felek tudják, hogy nem működik a dolog, a vágy mégis mindig erősebb a józanésznél. A duó megint hozta a kötelezőt. A következő dátumot pedig jegyezd meg jól, ha élőben is meghallgatnád Dest. A siófoki buli után legközelebb június 25-én Nyíregyházát veszi be. Itt van Dest és Young Fly újdonsága, ez a Kis Kece, a Petőfim.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Folytatjuk a szombat délutánunkat. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A következő órában időutazunk, és azt is megnézzük, hogy bizony van élet a Balatonon és a Velencei tavon túl is. Jövök több hazai stranddal, miközben keressük a kedvenc strandunkat itthon. SMS és Viber számunk 0630303380, de a strandmenüket is küldheted, amit szívesen majszolsz ilyenkor a parton. Ami pedig a zenei menünket illeti, Rácz Gergő elérkezik majd a Kovalszki meg a Vega a vadászszavakkal.
1: Sajnálom, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Kultúrkalandok.

0: Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
1: Jó érzés.
2: Jóra valók. Ma 17 óra 25 perckor. A Dunán.
3: A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Vörös Domonkos. Ez a Petőfi Rádió.
4: Forró idővel búcsúzik a hét. Tömegeket várnak a vízpartokra a hétvégén. Halálos szállodatűz volt Dominikán.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Értesüléseink szerint jelenleg sehol sem nehezíti baleset a közlekedést. Vezessen mindenki óvatosan, és aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: A hűség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Tömegeket várnak a vízpartokra az első igazán meleg nyári hétvégén. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. A tavaknál a viharjelzésekre nagyon kell figyelni. Ha a lámpák percenként 45-öt villannak, legfeljebb 500 méterre szabad eltávolodni a parttól. Gyorsabb jelzésnél pedig azonnal ki kell jönni a vízből. Új időszaki kiállítás nyílt a Közlekedési Múzeumban az Északi Járműjavító épületében. Az Abatón Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat. Hangsúlyozta, az Öveket becsatolni című új tárlaton a látogatók a közlekedésbiztonság történetét követhetik végig a Magyar Királyi Posta autós iskolájától egészen a mesterséges intelligenciával működő innovációk világáig. Hatalmas tűz pusztított egy luxus szállodában Dominikán. Egy olasz turista füstmérgezésben meghalt. Az épületekből csaknem 1700 embert menekítették ki. A lángok gyorsan terjedtek, mivel a tetőzet egy része nátból készült. A szerencsétlenség a Karib-tenger partján lévő Paihibe városában történt.
3: Petőfi Rádió. Sport.
5: Az Egyesült Államok válogatottja bejutott a legjobb 32 közé a labdarúgó világbajnokságon. Törökország és Haiti viszont biztosan búcsúzik a csoportkör után. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Megszerezte első győzelmét az idei labdarúgó világbajnokságon Brazília, miután a C csoport második fordulójában, Philadelphiában 3-0-ra legyőzte Haitit. Ezzel a karibi együttes már biztosan búcsúzik a csoportkör után, ugyanebben a négyesben nagy lépést tett a továbbjutás felé Marokkó is. Az afrikai csapat Skóciát győzte le 1-0-ra Bostonban. A D csoportban a társházigazda Amerikai Egyesült Államok válogatottja 2-0-ra verte Ausztráliát Seattle-ben, és ezzel már a 32 közé jutott. A négyes másik mérkőzésén Santa Clarában Paraguay egy fél időt emberhátrányban játszva 1-0-ra nyert Törökország ellen. A török együttes így már biztosan nem juthat tovább csoportjából. A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Hollandia Svédországgal, míg 22 órától Németország Elefántcsontparttal csap össze. Holnap hajnali 2 órától Ecuador Curaçao, míg 6 órától Tunézia Japán mérkőzést rendeznek majd. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A sok napsütés mellett csak elszórtan lehet egy-egy zápor, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Pörgetjük a hazai kedvenceket és a kedvenc hazai strandokat, valamint kedvenc strandmenüinket. Itt a Petőfin, Hello, én Megyesi Gábor vagyok, ráadásul annak is utána járunk, hogy bizony, van élet a Balaton és a Velencei tavon kívül is. Tarts velem, na Kovaszki meg a vegája kezdés. Van-e szavak?
3: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

0: és a felejthetetlen slágerek.
1: Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek, hogy ne legyek már nélküled, én zsebre temélek.
2: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.

0: ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Láttad már a Szigligeti várat akkor, amikor leszáll az éj? Hát ha még nem, akkor ma egy egészen elképesztő, misztikus arcát ismerheted meg a Balaton várának. Szent Iván éjszakája előtt ugyanis fáklya fény világítja meg a patinás falakat, és egy különleges esti időutazás veszi kezdetét a középkori romok között. Ha autóval érkeznél, akkor a 71-es útról érdemes a település szélén kialakított parkolóban hagyni a kocsit, és gyalog nekivágni a macskaköves útnak. Egy tuti tipp a túlélés az, hogy félúton feltétlenül dob be egy jó fagyit, mert hogy jól fog jönni az energia a meredekebb emelkedőhöz. Fenn a várban aztán valósággal életre kell a történelem, fáklyák ropogása, ágyúdörgés, látványos és olykor kifejezetten humoros vitézi bemutatók, na meg hamisítatlan középkori zene és tánc vár rád. A legmagasabb ponton pedig egy hatalmas jelzőtűz lobban majd fel, pont úgy, ahogy egykor Szigliget, Sümeg, Csobánc vagy éppen Hegyest vitézei üzentek egymásnak a távolból. Miközben lassan ránk sötétedik a Balaton felett, korhű ruhás vezetők avatnak be mindenkit a vár legféltettebb titkaiba. Öltöz rétegesen, húz egy kényelmes cipőt, és a zseblámpát se felejtsd otthon, mert a hegyről lefelé menet még jól jön majd a sötétben. Tehát szombat este irány Szigliget. Ha neked is van jó programötleted, nyugodtan küldd el Facebookon, vagy éppen Instán. A Honeybeast és a Parnógrasz újdonságát pedig én küldöm most neked, ez a Hullika Cseresznyef a virága. Itt a Petőfi.
1: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybeastből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Parnógrasztal közös dalunkat, a Hullika Cseresznyef a virágát, és

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Hooligans klasszikusa után térjünk vissza a témánkhoz, vagyis a kedvenc hazai strandunk és a kedvenc büfés menünk. Csak az északi part, Balatonfüred az abszolút kedvenc, aztán a Badacsonyról nem is beszélve, ezt Anita írta Viberem. Köszönöm szépen, nem lehet ezzel vitatkozni. Gyuri is üzent, gyerekkorom nagy részét a déli parton töltöttem, Balaton szép lakon, nekem ez áll a legközelebb a szívemhez, na meg a sima fokhagymás lángos. Én nagyon úgy látom, hogy a lángos nyer majd ma, illetve a Balaton, mert hogy leginkább a Balatont írjátok. Nyakba dobott törölközővel egy jó kis rántott sajt, egy borostyán színű üdítő Füreden, és már is kerek a nap, ez sajnos aláírás nélkül érkezett. De nagyon szépen köszönöm, hogy melyik a te kedvenc strandod, melyik az, ami a legközelebb áll a szívedhez, és melyik a kedvenc strandmenüt, nyugodtan hozd meg SMS-ben, vagy Viberen 0630303380, de Instán és Facebookon is várom a hozzászólásokat. Most pedig Mohamed Fatimával visszük tovább a szombat délutánunkat. Ragyog a szívem, ez szól a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A kedvenc strandjainkról beszélgetünk itthon, és az a helyzet, hogy a legtöbben, tehát az üzenetek jelentős része a Balatonról érkezik, a balatoni strandokat jelölitek meg. Na de van egy jó hírem, hogy létezik élet a Balatonon, a Velencei és a Tiszatavon túl is. Ha valami igazán romantikusra vágynál, akkor irány a Budapest melletti délegyházi tavak, ahol a nomád strandon apró, úszva is elérhető kis szigetek között mártózhatunk meg. Ha a hegyvidéki levegő és a tóparti bográcsozás a gyengéd, akkor a délapátfalvi lakvölgyi tó lesz a tökéletes bázis a dombok között. Az őrség szerelmeseinek pedig ott a sűrű erdővel övezett legendás vadásató. Ha esetleg a kiépítettebb üdülőhelyeket szereted, akkor a kiskunsági szelídító a te helyed, aminek vize nyáron akár 28 fokra is felmelegszik. Na neked melyik a kedvenc strandod itthon? Küldj tippeket SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de írhatsz a Facebookon és Instán is. A Na-na-na csapat újdonságával folytatjuk a szombatunkat. Ez most a Before I Leave, a Petőfi.
1: Sziasztok, Primári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Neked melyik hazai strand a szíve csücske, ahova bármikor szívesen visszamész, üzend meg. Emellett pedig a kedvenc strandos menüket is várom. SMS és Viber számunk 06 30 30 30 380, de Instán és Facebookon is hozzá tudsz szólni a témához. Szép délutánt a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallod, a következő körben pedig hozom majd többek között az Ivan and the Parazoltól a Dancert.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
3: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után
5: a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
7: Ez a Petőfi Rádió.
8: Hőségriadó van. Vizet oszta máva nagyobb vasútállomásokon,

0: arról, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. A palackokat a készlet erejéig a peronoknál, az ügyfélszolgálatokon vagy a pénztáraknál lehet átvenni. Irán bejelentette a Hormúzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Késes támadás történt az oroszországi Krasznodárban. A támadó egy nőt megölt és további 5 embert megsebesített egy a dél-oroszországi település egyik bevásárló központjában. A tettest elfogták, a rendőrség megkezdte kihallgatását.
1: Petőfi Rádió Sport.
2: Döntőbe jutott a magyar férfi karcsapat a Vívó Európa bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Aranyéremért vívhat Antoni van a férfi karcsapat. A Dallos Benedek, Rab Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron összetételű négyes az elődöntőben az olasz válogatottat győzte le 45-36-ra. A döntőben a magyar kartozók ellenfele az elődöntőben a házigazda franciák ellen meglepetés győzelmet arató Románia lesz. Fábián Bettina ezüst, Mihályvári Farkas Viktória pedig bronzérmet nyert a női 10 kilométeres versenyszámban a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának negyedik, idei utolsó állomásán szombaton, a portugáliai Setúbalban. A Nemzetközi Szövetség honlapja szerint a viadalt a háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes ausztrál Mosa Johnson nyerte. A Ferencváros labdarúgó csapata felkészülési mérkőzésen 6-1-es győzelmet aratott a Tisza Kécske felett. A mai volt az új vezetőedző Borbé Balázs első találkozója a zöldfehérek kispadján az Eto FC elhagyása óta. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap a sok napsütés mellett több felé várható zápor, zivatar, néhol jégeső, felhős szakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökés kísérhet. Éjszaka általában 16-21, napközben 31-37 fok várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A Balaton 23, a Belencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A szombat délutánunkat a kedvenc strandjaink, illetve a kedvenc büfés menüjeink bűvöletében folytatjuk. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott, tarts velem ebben az órában is. Mindjárt hozom a Pilvaker csapatát, de előbb az Ivaland a Parazoltól szól a Dancer.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar tikkasztó hőség tombol odakint. Ezekben a napokban tényleg nem játék a meleg. A legjobb, amit tehetünk, hogy a délelőtti és kora délutáni órákban, ha egy mód van rá, inkább ki sem mozduljunk a négy fal közül. Izzítsd be a ventilátort, kapcsold be a klímát, és nagy ívben kerüljük a komolyabb fizikai megterhelést. Legyen karnyújtásnyira egy hatalmas palack víz, és amennyiben a helyzet engedi, ma és holnap inkább a pihenésre szavaz. Az utakon is óvatosan, elkönyvelhető, hogy az M7-esen az esti órákban ma és holnap sem lesz egyszerű a helyzet. Na de, a jó tanácsokból már ennyi elég is volt. Jöjjenek inkább frissítő hazai dallamok. Kristóf és Sosehol Válasz dal elérkezik most a Hollywoodú és a Csillagos.

hajszolom, érem, rád rántom a kardod, elvenni a jussom, és adni, ha kell, jeleket látok, és nem érdekel.

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Beúszhatunk még egy strigulát a lángoshoz, bár Andi azt írja, hogy magyarokrémes lekváros lángosnak párja nincs. Mert hogy egyébként a legjobb strandmenüről és a számunkra a legkedvesebb strandokról beszélgetünk ma. A legjobb strand a Tihanyi Gödrös, gyerekkorom óta oda járunk, és a kaja a hek. Függetlenül attól, hogy tengeri hal, én szeretem. Zsó aláírása jött ez. Aztán nálam a kenyérlángos és gófri kombó verhetetlen már évek óta, egyébként pedig az Agárti strand a szívem csücske. Ezt Kriszti írta, és van még itt egy üzenet aláírás nélkül. Én a strandon szerettem meg a halat, ezért általában hek, de a fogasra voksolok. Hát nagyon szépen köszönöm az üzeneteket, azt hiszem a strandmenüt nézve a palacsinta szerepel a dobogó alsó fokán, a másodikra a hek ért fel, és az első a lángos lett. Abból is a legtöbben a sajtos tejfölöset írtátok. Ami pedig a strandokat illeti, hát nehéz, mert sokan sokat megemlítettetek. A Balaton tarolt, az biztos. Azt kaptam a legtöbbször. Egy-egy velencei tavi és szelidi tavi strandot is írtatok. Hát a házi felmérésünk eddig tartott. Most pedig zene. A délutánunk folytatásában Szabi Kíz jön Lil Frakkal és egy FLM örökzöld újragondolásával. Ez a Megtalállak még.
1: Ez

Hozom a szombatod legjobb aláfestő zeneit. Új hangvétel a hazai alternatív rock szénában. Bemutatkozik a szegedi gyökerű Imago Mundi, akik valami egészen elképesztő atmoszférát teremtenek a színpadon. Zenéjükben mesterien keverik a 2000-es évek pop-rock nosztalgiáját a mai modern, friss dallamokkal. A zenék mögött a frontember Peti áll, aki a 90-es évek rockzenei lüktetését vegyíti a mai pop ütemekkel. A srácok legfőbb cél pedig az, hogy új életet lejjenek a magyar alternatív zenei világba, és hogy a buliaik után mindenki vigyen haza magával egy kis plusz energiát és felejthetetlen élményt. Sokat hallunk még róluk szerintem. Itt az Imago Mundi és az Estelente a Petőfi.

látom igazán, hova tűnt el a határ, felkapott az ár, ki lesz ki haza talán, más lett ide kevés, a vértől vörös a kés, hátba szúrt halál.

0: nem szerinte a súlyát.
1: De nem akarom, nem, nem, nem, hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez. Mert nem akarom, nem, nem, nem, hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez.

0: perc és indul a szombat este, te pedig a Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar, és milyen jól teszed. A mikrofonnál Medgyessy Gábor, a következő órában szót ejtünk majd a múzeumok éjszakájáról is, ami éppen most zajlik, most indul ezekben az órákban, úgyhogy mindenképpen tarts velem, mert érdekes programokat hozok. Ami pedig a zenei menünket illeti, a friss hírek után itt lesz a We Are Rockstars, és a rólunk szól.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőn 10 órakor a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok, akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
4: Ez a Petőfi Rádió.
6: Hőségriadóban felkészült a vízosztásra a honvédség, ismét blokkád alatt van a Hormúzi szoros.
4: Petőfi Rádió, közlekedés.
6: Jelenleg élénk a forgalom az autópályákon, azok közül is főként az M1-esen, az M3-ason és az M7-esen is, de jelentősebb fennakadások, torlódások nincsen.

0: minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, tette hozzá a tárca vezető. Irán bejelentette a Hormuzi szoros ismételt lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Késes támadás történt az oroszországi Krasznodárban. A támadó egy nőt megölt és további 5 embert megsebesített egy dél-oroszországi település egyik bevásárló központjában. A tettest elfogták, a rendőrség megkezdte kihallgatását.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Döntőbe jutott a magyar férfi karcsapat a Vívó Európa bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Aranyéremért vívhat Antoniban a férfi kardcsapat. A Dallos Benedek, Rab Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron összetételű négyes az elődöntőben az olasz válogatottat győzte le 45-36-ra. A döntőben a magyar kardozók ellenfele az elődöntőben a házigazda franciák ellen meglepetés győzelmet arató Románia lesz. Fábián Bettina ezüst, Mihályvári Farkas Viktória pedig bronzérmet nyert a női 10 kilométeres versenyszámban a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának negyedik, idei utolsó állomásán szombaton, a portugáliai Setúbalban. A Nemzetközi Szövetség honlapja szerint a viadalt a háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes ausztrál Mosa Johnson nyerte. A Ferencváros labdarúgó csapata felkészülési mérkőzésen 6-1-es győzelmet aratott a Tiszakécske felett. A mai volt az új vezetőedző Borbély Balázs első találkozója a zöldfehérek kispadján az Eto FC elhagyása óta. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap a sok napsütés mellett többfelé várható zápor, zivatar, néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy jelentős zivatart erős viharos széllökések kísérhetnek. Éjszaka általában 16-21, napközben 31-37 fok várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Nagyon sokan csobbantak ma is, és még most is éppen frissülnek a Balatonban, úgyhogy a magyar tenger környékéről szemezgetünk a Múzeumok Éjszakája program sorozat keretein belül. Mindenképpen tarts velem, és közben olyan zenéket hallgathatunk együtt, mint a We Are Rockstars-tól a Rolling Stones.
3: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A világ legnagyobb metal csapata, a Metallica Quimbyt játszott a budapesti koncertjén, ugyanis megtartották azt a szokásukat, hogy ilyenkor elővesznek egy helyi dalt, így a korábbi Tankcsapda és Pokolgép után ezúttal a Quimby ikonikus lágerét, a Hoppát nyomták el még múlt héten. Kis Tibi, a Quimby frontember, elárulta, hogy ő éppen a festői Tagyonhegyen koncertezett az Aranyakorddal, és amikor lejött a színpadról, azt látta, hogy valósággal felrobbant a telefonja. Annyi videót, üzenetet kapott. A Hoppához tartozó klip rendezője, a Hollywoodban élő Antal Nimród már fél éve felhívta Tibit azzal, hogy a Metallica tagjai teljesen rákattantak arra a darra, csak ezt időközben Tibi elfelejtette. Végül egy improvizatív verzió született a koncerten, ami szerinte is frenetikus és hatalmas megtiszteltetés. Hát le a kalappal a Metallica előtt, hogy így megtanulták a Quimby Hoppáját. Most pedig nálunk a Quimby újdonságát hallhatod, reméljük legközelebb ezt is eljátsszák. Jön a Láthatatlanul, itt a Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma van a múzeumok éjszakája, úgyhogy ha még nincs meg az esti programod, akkor figyelj, mert hogy ma egyetlen karszalaggal nyílik meg előtted a teljes Balaton környék kulturális kincses ládája. Rendhagyó tárlatvezetések, Szent Ivánéi hangulat és elképesztő látványosságok várnak mindenkit a tó körül. A keszthelyi Festetics kastélyban a gyerekeket világító svattacukorra, felnőtteket a Bombon zenekar koncertje és egy éjféli látványos fényjáték várja. Ha valami igazán misztikusra vágynál, akkor a Dégi kastély mesés taván akár csónakázhatsz is az éjszakában Novésoma koncertje után, míg sümegen a püspöki palotában koktélokkal megfűszerezett gyertyafényes túrák indulnak. Fenékpusztán fáklyákkal lehet bevenni a római kori erődöt, Balatonfüreden a Vitorlás Múzeumban VR szemüveges űrutazás és távcsöves csillagászat van, Balatonszárszon pedig akár éjszakai félmaratont is lehet futni a csillagos ég alatt. Ezt a varázslatos szombatestét bűne lenne otthon tölteni, úgyhogy irány a múzeumok éjszakája. Jövök még programokkal. Most viszont Wolf Kati küldi nekünk ezt a dalt erre a forró hétvégére. Itt a Lángolja Petőfin.

Petőfi Rádió. Petőfi Rádió.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Megmozdult az ország leginkább a magyar tenger felé még napközben, most pedig hát szépen lassan már mennek vissza az emberek a főváros irányában. Ez az M7-esen és az M1-esen is érezhető, csak óvatosan. Ha pedig van közlekedési infót, küld el SMS-ben vagy Viberen 0630303380, na de akár út közben vagy otthon, esetleg a vízparton lazulás közben hallgatod a Petőfit, jön egy különlegesség a folytatásban. A hazai alternatív világ egyik nagyon különc formációja, a Platon Karatejev. Egy éve jelent meg a legutóbbi nagylemezük, rajta az Odaér című dallal. Az idén 10 éves csapat azóta sem pihen, április végén egy hatalmasat zúztak a Budapest Park színpadán, mostanra pedig már be is fészkelték magukat a stúdióban, mert kőzerővel dolgoznak a legújabb dalokon és a következő albumon. Azért közben koncerteznek is, legközelebb a Fishing on Orfűn lehet őket látni, hallani. De még mielőtt teljesen fejest ugranánk az új korszakba, merüljünk el a tavaly év egyik legmélyebb szerzeményében. Itt van az Odaér a Platon Karatejevtől a Petőfin.

0: Magyar, ez a Petőfi Rádió. Folytatjuk a szombat esténket, és a következő óráról csak annyit mondok, hogy múzeumok éjszakája és dinnye. Hogy mi köze a kettőnek egymáshoz? Semmi. Viszont mindkettővel kapcsolatban hozok érdekességeket, úgyhogy gyere velem a mikrofonnál, Megyesi Gábort hallod. A friss hírek után jön a Carson Kóma és az osztálytalálkozó.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
3: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után...
5: A legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
7: Ez a Petőfi Rádió.
8: Folytatódik a hőség záporokkal, zivatarokkal. Szigorúbban ellenőrzik mostantól a sportágak támogatására kiosztott állami pénzeket. Ismét blokkád alatt van a Hormúzi szoros.
9: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Baleset történt 60 északi határában a 21-es főúton az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldaláról lehajtó ág és a főút csatlakozásánál. A forgalmat rendőrök irányítják. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
9: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
8: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.

0: 4 csapat sportág, a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda és a röplabda szövetségi vezetőjével találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Késes támadás történt az oroszországi Krasznodárban. A támadó egy nőt megölt és további 5 embert megsebesített egy a dél-oroszországi település egyik bevásárló központjában. A tettest elfogták, a rendőrség megkezdte a kihallgatását.
1: Petőfi Rádió Sport.
2: Döntőbe jutott a magyar férfi karcsapat a Vívó Európa bajnokságon. Köszöntöm hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Aranyéremért vívhat a franciaországi Európa-bajnokságon a férfi karcsapat. A döntőben a magyarok Románia ellen vívnak, mivel a románok az elődöntőben meglepetésre legyőzték a házigazdát. A Pásztor Flóra, Kondrick Kata, Papp Jászmin, Kollár Anna alkotta magyar női tőrcsapat a 8. helyen végzett az EB-n. Csoportrangadót rendeznek a labdarúgó világbajnokság F-jelű négyesének második fordulójában. 19 órakor kezdődött a Hollandia-Svédország mérkőzés, amelyet a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetít. Távozik a görög Olimpiákosz vízilabda csapatától Zalánki Gergő, a csapat világ és Európa bajnok magyar légiósa, jelentette be a görög klub hivatalos honlapja. A magyar válogatott játékos sajtóhírek szerint visszatér korábbi csapatához, a 11-szeres bajnokok ligája győztes olasz Prorecohoz. Hivatalos bejelentés azonban még nem történt. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap a sok napsütés mellett többfelé várható zápor, zivatar, néhol felhőszakadási égeső is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökés kísérhet. Éjszaka általában 16-21, napközben 31-37 fok várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
3: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A szombatestünk folytatásában egy több évtizedes dinnye mítoszról beszélgetünk, mely éppen most dőlt meg. Nem sokára elárulom a részleteket, a múzeumok éjszakájához kapcsolódóan is hozok programötleteket, és közben jó zenéket is hallgatunk. Itt van az osztálytalálkozó a Carson Komától.
3: Itt egy újabb óra.

0: hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elé éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondtam, nem tria pálya, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
2: Várom a percet, már rég múlt, azt a lányt, aki

Jude Law újdonsága a Vroom itt a Petőfin, ahol minden magyar. Ma van a múzeumok éjszakája, úgyhogy még mindig van itt program ötlet, és ha esetleg mondjuk Veszprém vagy Keszthely környékén járnál ma este, olyan titkos ajtók nyílnak meg azon a környéken, melyek mögé máskor biztosan nem láthatunk be. Veszprémben például valóságos program cunami vár mindenkire. A Kód digitális élmény központban ma este bárkiből digitális művész válhat egy interaktív workshopon. Mi magunk is megírhatjuk a saját promptjainkat, és élesben tesztelhetjük a mesterséges intelligencia határait képgenerálással és szövegalkotással. Innen érdemes egy merész kanyarral lemerülni a föld alá. A veszprémi MÁV PV bunkerben ugyanis valódi hidegháborús riasztás működő légszűrőrendszerekkel és gigantikus páncélajtókkal várnak mindenkit, míg a Várbörtön látogató központban borzongató esti börtön történeti sétákon vehetünk részt az Ember a rács mögött kiállításon. Ha pedig a tópart felé vennéd az irányt, akkor a Keszthelyi Balatoni Múzeumban a megelevenedő történelem után egy hatalmas retro diszkó zárja az éjszakát, DJ Gevi zenél, még a Zalai Zicsi Mihály emlékházban a romantika korában repülhetünk vissza, úgyhogy karszalagokat fel, ma este sincs otthon ülés, mert rajtol a múzeumok éjszakája. A folytatásban pedig rajtol egy dallos bogi dal itt a Petőfin, ez a Vial.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Te is mindig gondosan kiköpködöd a görögdinnye magját a tányér szélére. Na hát akkor van egy megdöbbentő hírem, mert hogy egy évtizedes, vagy egy több évtizedes tévhit dőlt meg, és kiderült, hogy a gyümölcs legértékesebb részét konkrétan mindig a kukába dobjuk. A nyári kánikulában ugye nincs is jobb a jéghideg lédús dinnyénél, de a legtöbben hosszú perceket töltünk azzal, hogy a kis fekete magokat kibányásszuk. Pedig hát a szakemberek szerint ezzel óriási baklövést követünk el. Ezek a parányi szemek ugyanis valóságos tápanyagbombák, tele vannak magnéziummal, vassal, cinkkel, fehérjével és olyan szívbarát zsírsavakkal, melyek jót tesznek a szervezetünknek. A titok nyitja viszont az, hogy egészben lenyelve semmit sem érnek, érintetlenül távoznak, úgyhogy tessék szépen jól megrágni őket a vörös gyümölcshússal együtt. Ha pedig így esetleg idegenkednél tőle, akkor gyűjtsd össze és sütőben megpirítva zseniális ropogós saláta feltét lesz belőle. Na, ki az, aki mától magostól eszi majd a dinnyét? Egy próbát megér. A folytatásban egy újabb hazai dalt hozok neked a szombat estét mellé. Itt van a Valmar, a 100 Sins-szel közösen. Ez az átutazó.

rádió, ahol minden magyar. 2015-ből szólt Fábián Júli és Zuhecker közös dala, a Shine. Akkoriban született a most következő csapat, a Follow the Flow, akik 10 év után készen állnak a teljes megújulásra. Megérkezett a srácok legfrissebb dala, a Beszívom, ami nem csak a készülő nagylemezük első fecskéje, de egy teljesen új, tudatos és friss korszak kezdetét is jelzi. Az olyan többszörös platina lemezes slágerek után, mint a Nem tudja senki, az Anyám mondta, vagy éppen a Szélcsend, a csapat most egy nagyon fontos üzenetet hozott nekünk. A zene arról a pillanatról szól, amikor végre elengedjük a megfelelési kényszert, a külvilág zaját, és rájövünk, hogy önmagunként is lehetünk sikeresek. Zeneileg egy elképesztően energikus Afrobeat alapú világot kapunk, ami könnyed, táncolható, és azonnal belemászik a fülünkbe. Itt a Follow the Flow újdonsága, a Beszívom, a Petőfi.

0: ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Mindenképpen maradj a szombat este folytatásában is, jövök koncertajánlókkal, örökzöldekkel és újdonságokkal, a nagy kedvencekről nem beszélve. Itt lesz Majkától a Mindenki Táncol, mindjárt.
1: A 90-es években mindenki táncolt, és micsoda tánc volt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőn 10 órakor a Dunán. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
5: És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalai, és élvezze a nyári zenés estéket.
7: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 55 perckor. A Dunán.
8: A műsorajánló után...
9: A legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
9: Ez a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készen állsz a szombat estére? Igazi nagy hazai kedvencek, zenegépes slágerek és újdonságok is jönnek a következő órákban. Emellett pedig koncerteket is ajánlok neked. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. Nagy Bogi és Dess újdonsága elé érkezik. Majka, mindenki táncol.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az Airi Mafia, ahogy már többször beszéltünk róla, egy klasszik estére készül. A 2000-es évek elejére visznek minket vissza, kevesebb, mint egy hónap múlva, július 17-én a Kovúci kertben, ahol egyetlen este erejéig kizárólag a kezdeti időszak, a legelső Fel a kezekkel című albumuk zenéit hozzák el a közönségnek. De hát nyilván nem csak ez az egy buliuk lesz, a fesztivál szezonban is sokat találkozhatunk velük, ott lesznek például nem sokára a Sopronfesten, a Fülesbagoly Festen és a Művészetek Völgyében is színpadra állnak. Közben a Nestek zenéjük elég nagyot fut az online térben. Ez jön most, itt a Petőfin Betonhofival.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Petőfi Rádió. Petőfi Rádió.
1: Csak sötétségét a fél világnak, s orvosság sincs a csalódásra, s nagyobb az árnyék, mint a fény. Hallgass!

Örökzöldek, régebbi nagy kedvencek és újdonságok, ezekre számíthat szombat este is itt a Petőfin, ahol minden magyar. A 14. teltházas Budapest Parkos koncertjük után sincs megállás, a Halott pénz megy tovább. Ugye június elején még Torontóban álltak színpadra, de már újra itthon láthatjuk, hallhatjuk őket. Ráadásul pont ma, na Fezzenen este 10-kor állnak majd színpadra. Brutális fesztivál dömping áll előttük, ott lesznek még az E-Foton, a Campuson és a Színen is. Külön érdemes már most bevésni ezeket a naptárba. Július 18-án a Siófoki plázson, augusztus 8-án pedig a Veszprémi gyártkertben is felejthetetlen estet rittyentenek nekünk, úgyhogy a Halott pénzzel bőven lehet találkozni a következő időszakban. Most nálunk a Petőfin is, ők jönnek a legújabb zenéjükkel, ez a Gyerekek.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar kedvencek, örökzöldek és friss dalok, ezekre készülhetsz a szombat este folytatásában, és persze koncertajánlókkal is jövök. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a friss hírek után itt lesz az Intim Torna Illegáltól a Hipnotizőr Király.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogat.

0: Dani Rolanddal a Kultúrfitnessben.
1: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Dani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a hőség záporokkal, zivatarokkal, jogi eszközöket és beveteltávolítása ellen Sulyog Tamás. Megdőlt a napi melegrekord.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M4-es autóút Kisújszállás felé vezető oldalán Abony elkerülő szakaszán egy személyautó a korlátnak hajtott. A 83-as kilométernél a belső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddéj félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Ruszinszeni Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, tette hozzá a tárca vezető. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette be Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban négy csapat sportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Sulyog Tamás jogi eszközök alkalmazásával is ellenáll az eltávolítására irányuló erőfeszítéseknek. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjújában beszélt a köztársasági elnök. Az államfő szavai szerint azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalommegosztást. Megdőlt az országos melegrekord ma délután, közölte a Hungarometer ZRT. Mint írták, Aszódon 30

0: Remélt vívhat a franciaországi vívó Európa-bajnokságon a férfi karcsapat. A dalos Benedek Rab, Krisztián Szatmári András Szilágyi Áron összetételű négyes az elődöntőben az olasz válogatottat győzte le 45-36-ra. A döntőben a magyarok Románia ellen vívnak, mivel a románok az elődöntőben meglepetésre legyőzték a házigazdát. A 20 óra 20 percre kiírt döntőt a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Megnyerte a portugáliai nyétvízi úszó világkupa 10 kilométeres versenyét Betlehem Dávid, így összetettben is az élen végzett. Setúbalban az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf egy tizeddel maradt rá a bronzéremről, negyedik lett. A nőknél Fábián Bettina ezüst, Mihályvári Farkas Viktória bronzérmet nyert. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap a sok napsütés mellett többfelé várható zápor, zivatar, néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökés kísérhet. A hajnali 16-21 fokról délutánra 31-37 fokig emelkedik a hőmérséklet. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hangolódunk a szombat estére hazai kedvencekkel változatosan itt a Petőfin. Találkozhatsz majd például az Omegával, de hozom Filó és Tonik újdonságát is. A kezdés pedig az Intim Torna Illegálé. Már is pörög a Hipnotizer király. Tarts velem!
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Képzeld el, misül ki abból, ha a Magna Cum Laude hangja, vagyis Mező Misi és a Szent Gotthárdi Zaporozsec zenei világa találkozik. Az elmúlt hónapokban titokban egy közös dalon dolgoztak az urak, ami most végre megérkezett. A sztori egyébként ott indult, hogy tavaly ősszel Misi fellépett Szent Gotthárdon a Mesélő című önálló estjével. Egy szál gitár, őszinte történetek az életéből és a hozzájuk kapcsolódó dalok. Varga Bencét, a Zaporozsec énekesét annyira megérintette ez a közvetlen hangulat, hogy azonnal érezte a közös pontokat, és azt, hogy ebből bizony egy közös dalt kell összehozniuk. Így született meg a Köszi című vadonatúj szerzemény, amihez ráadásul egy videóklipet is forgattak. Bence szerint ez lett az eddigi legjobb videójuk, úgyhogy mindenképpen érdemes megnézni. Most pedig tekerje hangerőm, mert ez a Köszi. Itt van a Zaporozsec és Mező Misi. Engem az

0: múlt évezred legnagyobb hazai kedvenceit is itt hallhatod a Petőfin, ahol minden magyar. Itt volt az Ergótól a Szeretlek is, meg Nem is. Most pedig térjünk vissza a napjainkba. Hát nagyon úgy tűnik, hogy megvan a nyári lejátszási listák legújabb kedvence. Dash és Young Fly újra összeálltak és ledobták a legfrissebb közös bombájukat. Az újdonság a Kis Kece címet kapta, és hozza a srácoktól megszokott hamisítatlan mediterrán életérzést a fülbe mászó refrénnel, és ahogy ez kell, egy tengerparti videóklippel. De ne tévesszen meg senkit ez a laza hangulat, mert hogy a szöveg valójában egy mélyebb, se veled, se nélküled kapcsolatról szól, ahol a tiltott vonzalom és a szenvedély újra és újra egymáshoz sotorja feleket. A rajongók szerint a duó ismét megtalálta a tökéletes nyári receptet, ha pedig esetleg élőben is szeretnéd meghallgatni Dash-t, akkor a siófoki plázsbuli után június 25-én Nyíregyházán találkozhatsz vele. Ez pedig most a Young Fly-jal közös Kis Kece a Petőfi.
1: Ez a legújabb magyar zene.
2: Kis Kece lány a sötétben, vele vér a drága.

0: minden magyar, jöhet egy újabb kör a szombat estéből. Ha felkészültél, akkor irány előre, találkozhatsz majd például a 4-es Street-tel, de itt lesz a Lóci játszik is, és ha nem táncolsz jobban a friss hírek után.
1: Nem táncolsz jobban, mint én, nem táncolsz jobban, mint én.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Készüljön fel az elmúlt 15 év legjobb zenei válogatására. Felidézzük a korszak felejthetetlen előadóival, köztük a Petőfi zenei díjjal elismert művészekkel, a legkedveltebb slágereket. Petőfi Popszínpad. Minden kedden 19 óra 30 perctől a Dunavörlden.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
5: Milyen nyár vár rád?
3: A legjobb zenék, nyári történetek.
6: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
3: Különleges ízek.
7: Nem akarsz minden nap főzni rá?
3: Izgalmas programok.
8: Fantasztikus!
3: Emlékezetes találkozások.
9: Na, elmondom, mik a legendák.
10: Mondjad.
3: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
2: A műsorajánló után
11: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
11: Ez a Petőfi Rádió.
12: Folytatódik a hőség záporokkal, zivatarokkal. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal. Ma van a múzeumok éjszakája.
11: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Az országban jelenleg a közlekedést jelentősen befolyásoló baleset vagy torlódásról nem kaptunk információt. Ha bármi rendkívülit látnak ugyanakkor az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
11: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
12: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette be Pósfai Gábor, sportot és felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapat sportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Sulyog Tamás jogi eszközök alkalmazásával is ellenáll az eltávolítására irányuló erőfeszítéseknek. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjújában beszélt a köztársasági elnök. Az államfő szavai szerint azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Ma van a múzeumok éjszakája, csak nem 470 helyszínen több mint 3000 program várja az érdeklődőket. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Holnap a sok napsütés mellett többfelé várható zápor, zivatar, néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökés is kísérhet. Éjszaka általában 16-21, napközben 31-37 fok várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Részletes híreink a hirado.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Pörögnek tovább a hazai kedvencek a szombat estében itt a Petőfin, akár az esti bulira, vagy éppen már a relaxálásra.

Egy kis romantika Zoránnal itt a Petőfin, ahol minden magyar. Két világ találkozik a következő percekben. A Honeybeast modern pop rockja összefonódott a Parnograszt roma folklóriával, és megszületett a Hullika cseresznyefa virága, ami a legnagyobb természetességgel mossa össze ezt a két teljesen eltérő zenei világot, miközben mindkét formáció megőrizte a saját jól ismert karakterét. A stúdióban annyira elkapták állítólag a közös fonalat, hogy a dal szinte magától teljesen organikusan állt össze, egyáltalán nem akarták túlgondolni, inkább csak hagyták áramlani az energiákat. Ha élőben is elcsípnéd őket a koncert szezonban, akkor ugyanazon az estén lépnek színpadra az ország két különböző pontján. Június 26-án a Honeybeast Veszprémben ad hatalmas koncertet, míg a Parnograszt aznap Nyíregyházán csinál óriási mulatságot. Jöjjön akkor most a közös újdonságuk, ez a Hullika cseresznyefa virága, itt a Petőfin.

Újdonságok és örökzöldek szombat este is itt a Petőfin, ahol minden magyar. Sokak álma vált valóra 2024. június 1-én, amikor a Hungária együttes legendái Fenyő Miklós, Novai Gábor, Dolly és Szikora Robert újra együtt rock'n'rolloztak a Puskás Aréna színpadán. Bár a sors sajnálatos módon úgy hozta, hogy Fenyő Miklós idén januári elvesztése miatt a zenekar ebben a felállásban már soha többé nem áll a színpadra, a Jambik királyának zenei öröksége mégis mindörökké velünk marad. Ha szeretnéd újra átélni azt a 2024-es estét, akkor jó hírem van, ugyanis a Most vagy Soha koncertfilm már teljes egészében elérhető a legnagyobb videó megosztón. Most pedig emlékezzünk együtt egy halhatatlan slágerrel a Hungáriától, itt a Csavard fel a szőnyeget, a

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nem egy messzire a folytatásban, már is elrajtol az akusztika, a Petőfi Rádió legendás műsora. Tarts velem!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küld el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk.

0: a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A szombat este folytatásában indul a legendás akusztik itt a Petőfi. Én Megyesi Gábor vagyok, a következő közel 60 percben a színpadon a Stummer Márton Afro Szambát hallhatod. Dőj hátra és lazíts, főszerepben az élőzene.
1: Itt egy újabb óra

Jó estét kívánok! Az imént egy brazil sorút játszottunk, Sodo de Baiana. Ma este az Afro-Samba trió kiegészülve Kosztolánszki Dominikkal fog játszani. Leginkább brazil zenét és Afro-Samba darabokat fogunk előadni. Az első szám után szeretném bekonferálni a következő dalt, amely egy saját szerzemény, a címe Aperitif.

0: Petőfi Rádió Akusztik, a színpadon a Stummer Márton Afroszamba.
1: Köszönjük szépen! A következő számom, amit fogunk játszani, egy zseniális brazil multi-instrumentalista, Egberto Gismonti szerzeménye, a címe Loro.

Köszönjük szépen. A következő három darab egy egységet alkot. Dominik majd csatlakozik a harmadikra hozzánk. A szerző, akitől fogunk játszani, Baden Powell. Nagyjából azt mondhatnám, hogy a kedvenc gitárosunk, és feldolgozunk tőle egy-két darabot. Ő az afroszamba gitározásnak tulajdonképpen a legnagyobb alakja, egy brazil gitárművész. Az első szám címe O Astronauta, ezt követi majd Vals Pöti, és egy Antonio Carlos szerzeményre csatlakozik Dominik újra majd Sambado Aviao.

Biztos sokan elmondták már, hogy ezek az akusztik felvételek, ezek jó esélyt adnak arra, hogy egy-egy magyar számot a zenekar átdolgozzon a saját arculatára, és ez annál is inkább a mi esetünkben szerencsés, ugyanis nekem van egy kedvenc magyar sanzon vagy dalszerzőm, Horváth Jenő, aki rengeteg világhírű számot írt, Karádi Katalintól kezdve nagyon sok énekesnek, és nagyjából az a zenei korszak, amivel mi sokat foglalkozunk, akár Antonio Carlos Jobim korszaka, ez a 40-es, 50-es, 60-as évek időszaka, nagyjából ebből a korszakból alkotott Horváth Jenő is, csak éppen Magyarországon. Úgyhogy most tőle fogunk egy dalt eljátszani, nem mondhatom el senkinek, hogy merre járok.

0: Ez a Petőfi Rádió Akusztik. Ebben az órában a színpadon a Stummer Márton Afroszamba.
1: Ismét két számot fogunk egymás után játszani. Az első darab szerzője egy nagyon elismert klasszikus gitáros és zeneszerző, Leo Brauer. Tőle játsszuk a Danza Karakterisztika című darabot, majd pedig egy saját darabomat Meditation címmel.

következőkben két Baden Powell számot szeretnénk eljátszani, ami egyébben a koncert utolsó darabja is. Előtte viszont szeretném a zenekart bemutatni. Mai vendégünk Kosztolánszky Dominik. A bőgőnél Miskolci Márk és Richter Ambrus dobolt ma este. Én Stummer Márton voltam, aki a zenekart alapította, és két utolsó szám címe Consolação, ami annyit jelent, hogy vigasztalás, és ezt követi a Berimbau.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az elmúlt egy órában az akusztik színpadán a Stummer Márton afrószambát hallhattad. Jövő héten is lesz akusztik. Akkor is találkozzunk ugyanitt. A mikrofonnál búcsúzik Medgyessy Gábor. Szép estét!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Esti Jazz óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
2: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben vendégem ezúttal Szabi Kíz, akivel többek között új lemezéről beszélgetünk, de ezek mellett a zenei tervek is szóba kerülnek. Tarts velünk ma este is!
1: Itt egy újabb óra!

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, ez a Vándorbot, Fekete Lacival, vendégem ezúttal Fodor Szabolcs Barnabás, azaz a Szabi Kíz, témánk pedig a vadonatúj lemez, a Szintipop. Köszöntelek a műsorban, szia!
2: Sziasztok, hello-ka.
1: Na hát először is, Isten éltessen téged utólag is.
2: Nagyon köszönöm szépen.
1: Utána olvastam, és hát ugye pont a születésnapodon jelent meg ez a bizonyos lemez. Mesélj egy kicsit az évkezdésről, induljunk messzebbről. Hogyan jutottunk el eddig a lemezig?
2: Nagyon múltba kell akkor nyúlni, hiszen a Megtalállak még az majdnem egy 2 éves demóm, amit így még egy másik formációmmal kezdtem el, az Ice Boys-zal.
1: Így van.
2: És hát a császárelőddel jóba lettünk, jó barátok, cimborák lettünk, mondhatjuk így is. 2 hetente, 3 hetente szoktunk néha telefonálni, és akkor jött az ötlet, hogy amúgy tökre szeretem azt a dalt tőle, és hogy fel kéne dolgozni. És akkor volt, nem tudom, 2 szabad napom, és úgy voltam vele, hogy akkor megcsinálom, és akkor elküldtem neki, és mondta, hogy ennyire jó feldolgozás, még ebből nem hallott, és ez eléggé megtisztelő volt. Aztán a többi nóta az már kvázi, az inkább már ilyen tavalyi gyümölcsök. Szóval valahogy így jutunk el, így 2026. március 31-éhez.
1: Hogy akkor van a születésnapod?
2: Így van.
1: De tudod, mi a poén, hogy az enyém is akkor van.
2: Na,
1: sőt, a feleségemé is.
2: Tényleg?
1: Egy napon születtünk,
2: wow.
1: És most itt vagy te.
2: Yes.
1: Ez az én születésnapi lemezem is, úristen. Na hát figyelj, akkor legyen most fókuszban a Szintipop. Fejtegessük ezt, de még előjáróban, honnan a Szintipop szeretete? Ha jól tudom, mikrofonon kívül mondhat, hogy ez most egy megálló így a karrierben.
2: Igen. Úgy érzem, hogy picit már kezdek ebbe az ilyen vicces, fiús dolgokba így belefáradni. Nem azért, mert hogy nem szeretem ezt a műfajt, hanem azért, mert hogy úgy érzem, hogy így az utóbbi egy évben, fél évben így sokat komolyodtam meg így, hogy 25 éves lettem 31-én, így úgy érzem, hogy már picit komolyabb vizekre kell, hogy evezen a karrierem.
1: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió minden magyar, ez a Vándorbot Fekete Lacival, vendégem ezúttal Fodor Szabolcs Barnabás, azaz Szabi Kíz. Témánk pedig vadonatúj lemeze, a Szinti Pop. Tehát akkor most tulajdonképpen ez egy friss zenei anyag, de mégis egy korszak lezárása.
2: Igen, így volt. Mert hogy ezek már elég régóta megvoltak, aha, ezek a dalok, és ez egy előző a Bankrablás című albumra lettek volna még dalok, amit meg Juhász Zolival múltkor voltunk, és arról is dumáztunk.
1: Hát megmeséltetek az ominózus szakításról idézőjelben.
2: Igen. És ezért volt úgy, hogy úgy voltunk vele, hogy ezeket már nem rakjuk rá, hanem kvázi ezzel elindítom így a szóló Szabi Kíz korszakot. Csak nyilván nem szóló, mert hogy ezen csak kollaborációs dalok vannak, szóval még nem teljesen, de hogy ezeket még úgy voltam vele, hogy ezeket még kiadjuk, uh-huh, és utána meg már el lehet hajózni egy másik
1: irányba.
2: Igen, így van.
1: Mesélj egy kicsit a kollaborációkról, kikkel dolgoztál, vagy akkor még dolgoztatok itt együtt?
2: Az első dala Megtalállak még, ott a Császár Előddel, meg a Lil Frakkal, és a Lil Frakkal nagyon vicces volt, mert hogy lement ez a sávlökötős döntős dolog, amit megnyertünk az Zoltánnal, és mondta, hogy amúgy ő nagyon szívesen megcsinálná ezt a dalt, és akkor mondtam neki, hogy figyú, amúgy az a baj, hogy én már ezt így meg elkezdtem, és hogy már majdnem kész van, és így ott nagyon irigy volt, és nem volt irigy, de hogy látszott rajta, hogy amúgy ő akarta volna elsütni ezt a poént, és aztán mondta, hogy hogyha nagyon szeretném, akkor hogy ő is szívesen van rá, uh-huh, erre a dalra, hogy szívesen ír rá szöveget, és akkor ott gondolkoztam, mert az ő része helyén egy szinti szóló volt, ami meg nagyon jó volt, és aztán úgy voltam vele, hogy mégis legyen benne a Lil Frak, és nagyon örülök, hogy így történt, mert így szerintem nagyon egy másik dimenzióba vitte át ezt a dalt, mert hogy eddig csak egy folyafeldolgozás volt, és így mivel született hozzá új szöveg, emiatt szerintem sokkal érdekesebb lett, meg mélyebb is.
1: Kik vannak még? Vannak még benne kollabok?
2: Igen, vannak. Van az Álom Taxi, amit egy ilyen dalszerzős táborban írtunk, ott a Lakatos Gabi, a Huzuga, meg a Gyuris Bence, akikkel megcsináltuk ezt a dalt. Ott meg az volt a feladat, hogy a Korától a Kölykök a hátsó udvarból című dalt gondoljuk újra. Nyilván nem lekoppintani, de hogy inspirációként, persze, használjuk. És nekem az így egyszerű feladat volt, mert én voltam a producer, mert hogy nagyon szeretem ezt a dalt, meg ezt a korszakot is nagyon. Aztán még abban a táborban készült a Semmire című dal, ahol meg a Molnár Tomi, Rausz Tici és a Szolnoki Márió raktunk össze egy nótát, és az utolsó dal pedig a Nem aludni mész, ott pedig egy sávlekötős hölgyeménnyel, az Alszok Sárival írtuk meg ezt a dalt, és ott meg az volt a vicces, hogy ez volt már, ez is egy régebbi demón volt, hogy Nem aludni mész, ez volt a cím a dalnak, vagy még mindig az, és miután mondtam, hogy tökre ráéreztem a Sárit, hogy tök jól szólna ezen a dalon, azután jöttem csak rá, hogy neki meg az a művész neve, hogy Alszok. És hogy így, hogy Nem aludni mész, a dalnak a címe, neki pedig Alszok a neve, és így ilyen tökéletes
1: együttállás. Már is innen folytatom a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfin.

0: egyszer.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
2: Petőfi Rádió minden magyar, ez a Vándorbot Fekete Lacival. Vendégem ezúttal Fodor Szabolcs Barnabás, azaz a Szabi Kíz. Témánk pedig még pár percben a vadonatúj lemez, a Szinti Pop. Beszélgettünk már korábban is arról, hogy ugye Juhász Zolival külön-külön pályákon folytatjátok a zenei karriereket, nem is akarom én ezt boncolgatni, csak pont ebből kiindulva, egy kicsit már a tervekre rákanyarodva, mit hozhat 26 és mit hozhat a Szinti Pop utáni korszak, vagy inkább kezdjük onnan, hogy milyen zenei stílusokat szeretsz te, vagy miket akarnál te megzenésíteni a jövőben?
3: Jó kérdés. Amúgy készül egy presszer feldolgozás is, ami majd az évvégi nagy lemezemre szeretném felrakni, ami teljesen szóló, szóval hogy azon nem akarok közreműködni.
2: Tehát lesz nagy lemez idén.
3: Igen, ez a terv. Már meg is van a lemez bemutató időpontja is. Majd azt látni fogják, vagy hallani fognak róla, remélem az emberek. Azt szeretném, hogy ez egy ilyen komolyabb hangvételű korong legyen, komolyabb témákkal, amit mondtam én is, egy picit többet komolyodtam, azt érzem ebben az elmúlt egy évben, és hogy valójában ebben is lesznek nyilván szintik, de hogy nem úgy akarom ezeket elsütni, mint a Szinti Popon, hogy picit ez ilyen fél vicces, mert szerintem így az emberek is nehezebben tudják komolyabban venni ezek a dolgokat, mert nyilván 80-as évekkel társul egy ilyen picit ilyen mókás, nem tudom, világ, ami eddig amúgy leírt engem, meg amúgy szerintem most is még leírt, de most már nem, azt szeretném, hogy erről ismerjenek az emberek, hogy ez érthető.
2: Világos, persze. Na most, ezt kifejtetted, viszont lehet-e? Tehát, hogy akarsz egyébként ilyen teljesen különböző stílusú lemezeket csinálni, hogy visszatérve a Szinti Popra, de lesz netán, mit tudom én, Szabi Kízes rock lemez, glam rock lemez, ha már billentyű. Vagy elektronikusabb vizekre vezel.
3: Ez munkás lenne. Amúgy szerintem inkább ilyen absztrakt fura pop lesz, mert
2: fura
3: szerintem igen, nem tudom jobban leírni, de majd küldök nektek dolgokat, és akkor elmondjátok, hogy mibe tudjátok, de amúgy nem ez a populáris világ, ez megmarad, meg ez ilyen zsigerből jön, azt érzem én magamból, és csak szerintem egy picit ilyen dárkosabb lesz így, ami ezek után jön majd, de nem tudom belőni tényleg.
2: De ez is így a komolyodás folyamat része, hogy kicsit dárkosabb irányba akarsz elmenni, vagy akár komolyabb popzene irányba?
3: Aha, szerintem abszolút, meg arculatváltozás is lesz picit, azt már marketingessel kitaláltuk, már elkezdődött ez a folyam, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből, remélem sikerülni fog ez az átváltás.
2: Nagyon-nagyon köszönöm, hogy befutottál ide hozzánk, és további sok sikert, bármi jelenik meg, hát látunk szeretettel megint.
3: Köszönöm szépen.
2: Az elmúlt egy órában Fodor Szabolcs Barnabás, azaz Szabi Kíz volt a vendégem, akivel új Szinti Pop című lemezéről beszélgettem. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Vándorbot, amiben most már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió, minden magyar az elmúlt egy órában Fodor Szabolcs Barnabás, azaz Szabi Kiz volt a vendégem, akivel új Szinti Pop című lemezéről beszélgettem. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nagyon jó, hogy most is itt vagy velem június 21-én hajnalban, hajnali 2 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Nagyon sok érdekességgel készültem neked, nagyon sok világnapot ünneplünk a mai napon, és természetesen az apukákat is. Most pedig Nikosz dalával kezdünk.
1: Itt egy újabb óra.